Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: LMFAO, new album coming soon.
2: Sorry for party rocking.
1: Yeah, bitch.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredményt pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Hoppá! Szevasztok, hey!

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet. A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Szemed.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
2: Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes? Ez jó. Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy

0: vajon ez most melyik komoly betegségnek a kezdete.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
0: Egy kicsit így kis fölénnyel kellene ezt mindig.
2: Milyen jó fölénnyel, azt mondod, de jó, hogy felülről ránézni, én így is tudom ezt mondani.
0: Igen.
2: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
0: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy a test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez a
2: válladra került egy nagy nyomás?
0: Egy kicsit a uh-huh. hátul a uh-huh. nyakamnál.
2: Hát,
0: igen.
2: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
0: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul, és nem lesz gond.
2: Uh-huh. Megoldod?
0: Megfogom.
3: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor azt betartom.
3: Figyelsz rá?
2: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
3: Észre?
2: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
3: De és észreveszed magát a betegséget?
2: Igen, már mielőtt jön. Hát azért...
3: Tényleg, mert érzed, hogy jönni fog?
2: Persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a földön az ember már megtanulja, hogy... Mikor fog bedurrani a torka, amikor jön ez vagy az ki, persze.
3: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, hogy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálnom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy jöjj, pár napja el is felejtettem, nincs is, nincs.
2: Nem, nincs ilyen nálam. Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
3: Aha, ugye?
2: Tehát akkor... hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábam nem fájdul meg valami, akkor azt a joga gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Nem tudok minden diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
3: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valamihol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeredgeted azt a területet magadon.
2: Ez kimondottan így van. Megszeredgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
3: Tehát csinálod is?
2: Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes, és mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk. Uh-huh. Nem kell semmiféle guruságnak lenni. Ez lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Uh-huh. Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól ugye megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát, ha köhögés van, akkor a hagyma héjából hagyma hajteját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, utifrust nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat.

0: nem vagyok annyira gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
1: Vagy egy életen át, azt el tudod képzelni egyébként, hogyha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
0: Én ezt gondolom a világról.
1: Na, jó.
0: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig, nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Párportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, de hogy olyankor... Igen, na. Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit ilyen leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
1: Amikor van rá lehetőség.
2: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
1: Volt már olyan konkrét?
2: Volt.
1: Tényleg?
2: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvártettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Cseke Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd, amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, stúdió lefoglalva, és nem, egyszerűen nem tudtam énekelni.
1: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni? Akkor?
2: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióba, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

és kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
2: Nem, inkább azt figyeltem meg, nem a lehetőségnél, nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
1: Nem így.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye ezt tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
1: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan ilyen figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
4: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
1: Hát a koncert, a színpad, az biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
4: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, csökkenti az immun állapotát, úgyhogy vagy hát az immunrendszerünk védekező képességét.
1: Olyan, mintha az maga lenne a betegség, nem a stressz.
4: Így van, meg azt, hogyha engedjük gyakorlatilag eluralkodni, mert van stressz mindig lesz. Azt inkább kezelni kell, megtanulni.
1: Ének is közben van.
4: Hát akkor, hogyha az ember mondjuk nem elég felkészült, ha beugrós munka van, amire nagyon-nagyon gyorsan kellett így felkészülnie, ha túl nehéz az anyag neki, tehát hogy tudatosan kellene nyilván mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
1: Kikerülni?
4: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek nem tudja.
1: Nem is kellene megfelelni.
4: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem. És nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Nekem

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
2: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
1: rád.
2: Rám.
1: De jó. Most lehetsz beteg.
2: Most lehetek beteg.
3: Takács Nikolasz.
2: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
1: Olyankor szabad betegnek lenni.
4: Szabad betegnek
1: lenni. Munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez
4: igen.
1: Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
4: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
1: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
4: Ki szoktam jelölni ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így lehet elengedni, és mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, hogy nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték, tehát hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik, ó, hát én már 2 hete is zumbát tartottam.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combig tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget, és akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem. Egyébként az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn, a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogy az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
3: Akkor tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
2: Biztos, nem hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan, nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
1: Takács Nikolasz.
4: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
3: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
4: Nem, mert miért is?
3: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
4: Mivel vannak és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
5: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
2: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Sziasztok, Lupsz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: sokszor fáztam minden nap a kukás úton.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mail

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: bízzak, mert a világ hideg.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Hírekben neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés, a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulo János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulo János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most így!

0: Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Streamusin.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elfogadták a legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A központi statisztikai hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a központi nyomozó főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítványt nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozóhatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradjon

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Reklámot hallottak. A múlt.
3: És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu-ig.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az Országházban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszakos...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az Országházban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulo János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfolio. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az Országházban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babilon.

0: This is real. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapár frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új média tanács hivatalos megalakulásáról is. Az Országházban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulai János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
10: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Ráhel Klub. Mi emberek uraljuk a Földet. Sokszor beszélünk erről, és szeretjük azt hinni, hogy ez így is van. De hát itt vannak az állatok, itt vannak a növények. És bizony, vannak olyan emberek, akik jobban szeretik az állatokat, mint az embertársaikat, mert azt mondják, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Vagy azt mondják, hogy az ő kis cicája az olyan, de olyan okos, hogy éppen hogy csak meg nem szólal. Nos, az biztos, hogy nagyon sokan szeretik, nagyon sokan szeretjük az állatokat. Hiszen én magam is az állatokat szeretők közé sorolom magam teljes joggal. A Ráhel segítséget szervező alapítvány tagjai, önkéntesei sokszor segítenek állatokon is. Bizony előfordul, hogy egy idősebb hölgy vagy úr már nem tudja a kiskutyáját, kis cicáját megfelelően gondozni, és bizony mi kerestünk annak a házi kedvencnek új otthont. Méghozzá olyan kedves otthont, ahol jobban bántak vele, mint az előző helyen. A mai Ráhel Klubban állatokkal fogunk foglalkozni. Először is hősi állatokkal. Bizony, bizony. Az állatok van úgy, hogy az emberek mellett harcolnak, és van úgy, hogy akár meg is mentik az emberek életét. Nem sokára ilyen hősi állatokat mutatunk be nektek. És ez is jó bizonyság arról, hogy állati barátainkat meg kell becsülni, tisztelni kell, és segíteni kell őket a mindennapokban. Hogy együtt a Földön még jobban, még nagyszerűbben éljünk, mint eddig. Most hallgatunk egy kis zenét, aztán találkozunk a hősi állatokkal.

Szeretnék nektek mesélni először is egy hősi medvéről. Nos, medvét már mindannyian láttunk az állatkertben, és tudjuk jól, hogy a medvék nagyon-nagyon régóta részei a világ ökoszisztémájának. Igazából 8 fő fajtája van a medvéknek, és olyannyira nagyszerűen elterjedtek az egész világon, hogy a sarkvidéki jégtől a trópusi erdőkig ott élnek nagyon sok helyen. Hát a legismertebb fajtája igazából a medvének a barna medve, ez Magyarországon is van, de például ott van a grizzly, aztán ott van a jeges medve, az amerikai fekete medve, az örvös, az ajakos, a maláj, a pápaszemes, és persze ott van mindenki kedvence, a panda maci is, az óriás panda. Nos, nem mindegy, hogy melyik az a medvefaj, amely hőssé vált. Néha látni képeket az internet világában arról, hogy jeges medvét etetnek sarkvidéki kutatók, és láthatólag jól érzi magát az a jeges medve az emberek világában, és rendszeresen oda jár némi elemózsiáért, vagy egyszerűen csak azért, hogy játszon a szánhúzó kutyákkal. Aztán van az amerikai fekete medve, vagy baribál, Észak-Amerika legelterjedtebb medvéje, aminek ugye a neve is az, hogy fekete medve, általában fekete vagy nagyon sötét barna a szőrzete. Aztán a jellegzetes fehér félholddal a mellkasán az úgynevezett örvös medve, ami Ázsiában honos. A hosszú karmokkal és a termeszek elfogyasztására specializálódott szája rendelkező úgynevezett ajakos medve, ami Indiában elterjedt, vagy a maláj medve, a pápa szemes medve, Dél-Amerika, illetve az ázsiai trópusi esőerdők lakói ezek. És persze a szinte csak kizárólag Kínában élő óriás panda. Nos, sokfajta medve van, és a medvék többsége mindenevő, tehát az étrendjük a fajtól és az élőhelytől függően jelentősen eltérhet. De hogyha arról beszélünk, hogy milyen hősi állatok vannak, amelyek embereknek az életét megkönnyítették, vagy embereknek az életét megmentették, akkor nagyon valószínű, hogy nem medvére gondolunk, hanem mondjuk gondolunk egy kutyára, amelyik kihúzza a bajba jutott gyermeket akár a sebes áró folyóvízből, vagy kimenti a gyermeket, vagy felnőtt embert, kihúzza akár élete kockáztatásával is a tüzet fokott házból. De valahogy a medve az egy vadállat a mi szemünkben, és nem gondolunk arra, hogy emberi életeket menthet, és nem gondolunk arra, hogy nagyon sokan hálásak lehetnek egy medvének. Pedig bizony volt ilyen. 1941-ben a szovjet gulágból a gulág az büntető tábort jelent. Nagyon sokszor a sztálini kommunizmus idején az állam, illetve még inkább Sztálin és a barátai ellenségeit ilyen gyűjtőtáborokba, büntetőtáborokba vitték, tehát ez a gulág. Tehát a szovjet gulágból kiszabadultak lengyel katonák. És ezek a lengyel katonák, ezek déli irányban próbálták elhagyni ezt a területet, olyannyira, hogy Palesztina felé mentek. Tehát nem Lengyelország felé. És amikor eljutottak a szír területig, akkor egy kurd fiatal pásztorfiúval találkoztak. A kurdok többek között a mai Szíria területén élnek, és valóban még ma is nagyon sok pásztor van közöttük, hát az 1940-es években pedig még inkább. És ennek a pásztorfiúnak volt egy kis medvebocsa. Ezt a medvebocsot ez a pásztorfiú találta, és próbálta életben tartani ételmaradékokkal. De hát ez nem igazán sikerült, hiszen ő maga is éhezett. És amikor találkozott a lengyel katonákkal, akkor a lengyel katonák némi apró pénzért és néhány konzervért cserébe megvették ezt a medvebocsot,
ettől a szír pásztor fiútól. És elvitték magukkal, mint egyfajta házi kedvencet. És a lengyel katonák legyalogoltak egészen Egyiptomig. Elnevezték a kis medvebocsot Wojteknek. Wojtek 1942-ben elkezdett segíteni a lengyel katona barátainak. A lengyelek ételnek azt adták a kis medvebocsnak, ami nekik volt. És hogyha a lengyel katonák szereztek egy kis italt, mondjuk sört, akkor sörre is megitatták. Sőt, mivel nagyon szerettek cigizni, ezért cigarettára is rákapatták. Tehát a kis medvebocs elkezdett dohányozni. Mindjárt folytatjuk a történetet, de először zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

A mai Ráhel Klubban hősi állatokkal foglalkozunk, és az előző részben a különböző medvefajtákat kezdtem el sorolni, és utána pedig elkezdtem mesélni egy történetet, egy valós történetet, ami ugye úgy kezdődött, hogy 1941-ben a szovjet gulágból kiszabadult lengyel katonák egységbe formálódtak, és Palesztina felé vették az irányt, és a szíriai területen ugye találkoztak egy fiatal pásztorfiúval, akitől megvettek némi pénzért és néhány konzervért cserébe egy medvebocsot, és a kurd fiú, tehát ez a szíriai kurd fiú odaadta nekik a medvebocsot. Vojteknek nevezték el a lengyel katonák, és ők gyaloltak még délebre egészen Egyiptomig, és mindeközben ugye etették a kis medvebocsot, aki közöttük nőtt föl. És a sört is megkedvelte, és bizony-bizony még cigarettával is megkínálták, és olykor dohányzott is velük együtt. A medve hálás volt azért, hogy így szeretik és így foglalkoznak vele, és 1944 elején több csatában a lengyeleknek az oldalán harcolt a nácik ellen. Ez az egész nem egy kitalált történet, hanem nagyon is valós történet. Például Monte Cassinónál 20-25 kilós lövegeket, illetve egyéb más hadi eszközöket tettek hatalmas hátizsákban a hátára, és az ezeket szállította. És amikor a lengyel katonák a csatába mentek a németek ellen, akkor pontosan tudta, hogy melyik oldalon áll, tehát a lengyel barátait védte a németek ellen. A németek pedig rettegtek ettől a medvétől, hát nem csodálom. Egy hatalmas állat hirtelen rájuk támadott.

majd marcangolja őket, és borzasztó hangon ordít. Hát természetes, hogy nagyon megijedtek. Nos, a második világháborúnak egyik érdekessége volt ez a Wojtek nevű lengyel medve, aki ugye úgy volt lengyel medve, hogy igazából a Szíriában született, de a lengyelek fogadták be, és ők nevelték föl. És a különböző háborús téli híradó felvételeken szerepelt, és képzeljétek el, hogy megtanították még szalutálni is. Tehát amikor látta, hogy a kis barátai felemelik a kezüket, akkor ő a mancsát felemelt, és így próbált szalutálni. Mindig oda ment a medve, ahová ez a lengyel katonai csoport ment. És a világháború vége felé őket Edinburgh-be, Skóciába helyezték, és itt ment nyugállományba, úgymond ez a medve. Nem tudott velük már hazatérni Lengyelországba, hanem az edinburgh-i állatkertnek a dísz lakójává vált, és mivel róla film is készült, tehát újra mondom, ez egy valós és értékes történet, nos, rendszeresen lengyel turista csoportok meglátogatták őt ebben az állatkertben, Skóciában, és annyira szerette a lengyeleket, hogy ugye a füle a különös lengyel nyelvhez hozzá volt szokva, és feljegyezték róla, hogy ugrál, és mintha táncoló mozdulatokat is tenne, amikor erős hangon, nagy hangon lengyelül beszéltek hozzá, és kiabáltak, hogy itt van Wojtek, Wojtek, és akkor lengyelül még az, hogy medve, stb. Tehát felismerte évekkel, évtizedekkel azután is, hogy már elszakadta régi barátaitól is a lengyel nyelvet. Nos, ő a második világháború egyik legismertebb állati hőse. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 8 fajta medvefajta van a világon, és ott van az ajakos medve, meg az örvös medve, meg a barna, meg a fekete, meg a grizzly, meg a jeges medve, stb., akkor emlékezzünk meg arról, hogy Monte Cassino-nak, ennek a hatalmas második világháborús csatának az egyik nagy hőse, egy csodálatos barna medve volt, amely az életét kockáztatta emberi barátaiért, és sok-sok életet megmentett. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk, és megismerkedünk más állati hősökkel is.

0: Az elmúlt részekben egy hős medvéről, Wojtekről meséltem nektek, és arról, hogy az állatok bizony az életüket tudják adni az emberekért, és nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. Az első világháborúban még nagyon gyakori volt az, hogy postagalambokkal üzengettek egymásnak a különböző, akár ostrom alatt álló katonai csoportok, és így próbáltak embereket menteni. A postagalambok már a rómaiak és a görögök idejében is arra a célra szolgáltak, hogy ahogy a nevében is benne van, hogy postagalamb, tehát leveleket küldtek velük, és mivel magasan tudtak röpülni, csak a legjobb nyilasok, a legjobb íjászok tudták nyillal lelőni őket, ezért viszonylag biztonságban tudtak híreket közvetíteni. Az első világháború végéig már csak alig pár hét volt hátra, amikor Charles Whittlesey, amerikai tiszt, 500 fős csapata nagyon nehéz helyzetbe találta magát. Ez 1918. október 3-án volt, amikor az ellenséges csapatok mögött, az ellenséges vonalak mögött csapdába kerültek. Nos, az történt, hogy ez a Charles Whittlesey, aki egyébként 1884 és 1921 között élt, ez az amerikai tiszt éppen postagalambot küldött a feletteseinek, és azt találta ki, hogy ebbe a postagalambi üzenetbe ezúttal nem csak azt írja bele, hogy itt és itt milyen állapotban vannak a vonalak, a csapatok, hogy mit kellene esetleg tenni, hanem gyorsan még odafirkantja azt is, hogy ők maguk nagy bajban vannak. És hát ez a hír, hogy ő ezt megtette, megmentette az életüket, ugyanis ez a postagalamb, a Cher Ami, tehát Cher Ami, az elvitte ezt a hírt. És az ellenség is tudta, hogy postagalambot küldhetnek, és ezért minden egyes madárra elkezdtek lövöldözni. És bizony, az ellenséges német erők Cseremit is eltalálták, és súlyosan megsérült. De a levelet még sikeresen kézbesítette, és utána ápolták, és még körülbelül egy évet élt ez a kedves kis madár, de a levél, mivel megfelelően megkapták, ezért megmentette 194 embernek az életét, és köztük a Charles Whittlesey-nek, ennek az amerikai tisztnek is megmentette az életét. És ez azért is fontos volt, mert az első világháborúban ugye még a postagalamboknak jelentős szerepe volt, de egyre többen azt mondták, hogy hát minek ez, hát nincs ezekre szükség, és amikor ez a 194 ember ez életben maradt, és egyértelműen egy hős madár miatt, tehát a Cher Ami miatt, ami azért is volt fontos, mert a galambok, amikor lőnek rájuk, akkor hát ugye tovább repült, tehát nem magát mentette, hanem a feladatát teljesítette. Tehát ez felhívta a figyelmet arra, hogy valóban egy ilyen picike jószág mennyi embernek az életét meg tudja menteni. Tehát 194 embernek az életét mentette meg. Ez nagyszerű dolog. És meg kell becsülni a galambokat is, és tudjátok, hogy mai napig is a postagalambokat sok területen olyan módon becsben tartják, hogy bajnokságokat is rendeznek számukra. Nos, zenélünk egyet, aztán egy hőség kutyával ismerkedünk meg.
1: Let's hear the invitation of the prophet Hosea as he calls us to return to the Lord with a promise that he will heal us, revive us and restore us so that we may live in his presence.

Az elmúlt percekben megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört és a cigarettát, és nem mellékesen medve volt, valamint Cherrel, akit nem tudtak megállítani a németek, és ő maga egyedül ez a picike galamb 194 embernek az életét, köztük a gondozójának, Charles Whitley-nek az életét is megmentette. Nos, most nézzünk egy kutyát. Az amerikai sereg oldalán a II. Világháborúban több ezer kutya került bevetésre. A legismertebb köztük egy német juhász, egy kólia és egy husky keveréke volt. Elsősorban 1943-ban tüntette ki magát Chips, tehát így hívták Chips, amikor a szövetségesek partra szálltak olasz területen, pontosabban Szicíliában. Amikor az amerikaiakra jól takart bunkerekből elkezdtek lőni az olaszok, akkor Chips egyedül, tehát a kutya egyedül betört a bunkerbe, és elhallgattatta a lövészeket, tehát megtámadta őket. Pár perccel később a kutya kikísérte a négy lövészt. Tehát annyira vadul megtámadta őket, hogy egy maga, ez a kutya, négy lövészt le tudott fegyverezni. És még ugyanazon a napon Chips leleplezett néhány olasz katonát, akik be akartak épülni az amerikaiak sorába, hát kiszagolta, hogy más a szaguk. És remek szolgálataiért több kitüntetést is kapott, amit az amerikai politikusok hát nem díjaztak. Mert az amerikai politikusok akkor azt gondolták, meg úgy nyilatkoztak, hogy hát egy kutya mégis hogy kaphat ilyen nagy kitüntetést. Egészen addig, amíg a négy lövészt legyőző Chipsnek újabb nagy bátor tetteiről nem értesültek. És képzeljétek el, hogy a kongresszus végül is 3 hónap vita után megtiltotta, hogy az állatok bárminemű katonai rendfokozatot kapjanak. Azért, mert ez a Chips nem csak ezeket a hűstetteket, hanem más hűstetteket is végrehajtott, és bizony arról volt szó, hogy kinevezik hát legalábbis őrmesternek, vagy szakaszvezetőnek. És higgyétek el, hogy ez nem vicc, hiszen Wojtek, a híres lengyel medve, például szakaszvezető volt. Tehát vannak ilyen dolgok. Nos, Chipset megfosztották az érdemrendjeitől ezek után, a 3 hónapos vita után, hogy ugye egy állat nem kaphat emberi kitüntetést, de hát Chipset ez nem nagyon érdekelte. Chips ugyanúgy hősi tetteket hajtott végre, és tovább teljesítette a szolgálatát. Majd 1945 végén visszatért eredeti gazdájához, New York államba, és ott élt még hosszú ideig, gazdái nagy örömére. Nos, a mai nap megismerkedtünk Cherrel, a hősi galambbal, aki 194 embert mentett meg, megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört, a cigarettát, és nem mellékesen szakaszvezető volt, hiába volt egy nagy, hatalmas barna medve. És Chipszel is, aki kiérdemelte az érdemrendeket, de megfosztotta tőle az amerikai kongresszus 3 hónapi vita után. Ez a 3 állati hős, amiről egyébként a 3. évezred extra újságjában olvastam, meg az interneten is több helyen. Nos, jó bizonyíték arra, hogy nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. És kérlek benneteket, hogyha most mellettetek van valami kedves kis kutyus vagy cica, akkor simogassátok meg az én nevemben is, hiszen mi magunk is itt a Ráhel segítséget szervező alapítványnál nagy becsben tartjuk állati barátainkat. És ki tudja, milyen idők jönnek ránk? Bizony lehet, hogy eljön az idő, amikor megmentik megint az életünket, ahogy előttünk sokaknak az életét megmentették ezek a nagyszerű barátok. Most a Ráhel Klub lassan a vége felé közeledik. És engedjétek meg, hogy áldást mondjak az állatokra. Tudjátok, hogy mi itt Istenben bízó emberek vagyunk, nagyon sokan a Ráhel segítséget szervező alapítvány körül. Nos, akkor mondom az áldást, de mondhatjuk együtt is. Drága Istenem, köszönöm, hogy vannak állatok a Földön. Köszönöm, hogy én is szerethetem állati barátaimat, és gondoskodhatok róluk. Köszönjük, hogy ők hűségesek és szeretettel vannak felénk.
Köszönjük, hogy segítesz nekünk, hogy minden állatkínzás és állatokkal való rossz dolog ellen fel tudjunk lépni, és hogy megbecsüljük állati barátainkat. Hálásak vagyunk az állatokért. Isten dicsőségére élnek ők is. Köszönjük, Uram, hogy meghallgattál bennünket. Ámen. Ámen. Ahogy az előbb mondtam, simogassátok meg kedvenc kutyátokat, kedvenc cicátokat az én nevemben is, és dicsérjétek meg őket, mert nagyszerű tulajdonságaik vannak. És bizony csodálatos kegyelem, hogy Isten az ő jóságából állati barátokkal látott el bennünket. Ma elbúcsúzunk, de egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapula János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki zápor eső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és

0: Kellemesen szép délutánt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Robit hallhatjátok. Itt van velem Karina is, és ha minden igaz, Sanyi is hamarosan csatlakozik körünkbe. Jó kis zenével, The Cranberries dalával kezdtük a mai műsort. Karina, te hogy vagy? Mi a helyzet veled tegnap óta?
1: Tegnap óta ne izgulj, semmi nem történt. Jó, beszélni meg kell tanulni. Semmi se történt, egyetlen jó dolog, hogy a falon volt két luk, az begipszelték, úgyhogy nincs semmi.
0: Na tessék, látod?
1: Összerakásának, látod? Az
0: betömték Karinának a lukait.
1: De, mind a kettőt. Csak egy baj volt, van, hogy nem pasi, és hát pasi volt a festő, csak nem az én lukjaimat tömte be, hanem a falon lévőket.
0: Aha, én is ezt mondanám. Na mindegy.
1: Robi, milyen feltételezések suhannak el a te kis agyadban?
0: Ha te azt tudnád.
1: Ja, hogy egy oszlány vagyok. Na, jó,
0: mondjuk el gyorsan elérhetőségünket, www.lépésradio.hu, ez a honlapunk, itt van egy kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a közösségi médiában, például Facebookon, facebook.com/lépésradio, de aki YouTube-on hallgatja a mai podcastünket, azoknak felhívom a figyelmét, hogy tessék feliratkozni YouTube csatornára, Lépés Rádió kötél official, ezzel a néven találhattok meg minket, tehát Lépés Rádió kötél official, és minden feliratkozást köszönünk meg, hype-olást, lájkolást, megosztást, ezzel tudjátok segíteni a munkánkat, úgyhogy tegyétek meg, nekünk ez hatalmas segítség és hatalmas köszönet érte. Lányoknak, puszi, fiúknak, pacsi érte. Na, ezen felül pedig írhatok nekünk e-mailt a nap 24 órájában.
2: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Megjött Sándorunk, szia!
1: Tudtam, hogy nem nekem kell ezt elmondani, mert ezt nem hagyná. És te sokkal jobban mondod, Sanyi.
2: Hát na.
1: Betoltad a busz szívem?
2: Ó, beállt, most ráadásul dugó is volt, úgyhogy...
1: Csak. Ja, dugóba rossz busz.
2: Csak a vak szerencsé.
0: És a húzót miért, a rejtővonót miért nem vitted magadra?
2: Rejtővonót? Igen. Ja, a dugóhúzó. Ja, tényleg nem az, nem az olyan, mint a... Hogy hívják?
1: Hagyjuk, Sanyi.
2: Mindegy.
1: Mi gondolkozol rajta?
2: Igen. Hogy nem a busz toltam el, hanem a dugót húztam el az útból. Igen, ez ilyen...
0: Jó, szerintem engedjük ezt a témát el. Inkább gyorsan mondom mai műsorunk tervezetét. Feladom magam a kapcsolatban? Na, miért teszem fel ezt a kérdést? Egyébként elég baj, ha feladom magam a kapcsolatban, de majd kibeszéljük ezt. Nagyon érdekes téma. Hétfőn mondtál, Karina, egy nagyon jó dolgot. Mit is mondtál amúgy? Mert én nem emlékszem pontosan, hogy beszéljünk róla holnap, és mondtam, hogy szerdán beszélünk róla, csak az a szó nem jut eszembe. Függőség? A függőségek.
1: Függőség.
0: Igen. Igen. Na, hát akkor itt most pont arról lesz szó, csak más szemszögből, vagy más kontextusból.
1: Ez a kapcsolatfüggőség, emberfüggőség, társfüggőség, és stb. Ezek a függőségek, mert ezekről nagyon jól lehet beszélni.
0: Na, nagyon jól el is fogunk beszélgetni erről, viszont mielőtt belecsapnánk a témába és felvezetném, előtte köszöntjük a névnaposokat. Szeptember 23-án a Teklák ünnepelnek, a Tekla görög eredetű név jelentése Isten dicsősége. Hát minden Tekla nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik boldog születésnapot, illetve bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Mai műsorunkban tehát feladom magam a kapcsolatban? Nem adom fel magam, én legalábbis feladom magam a kapcsolatban? Nem, de nézzük, miről is van szó. Arról van szó, hogy egy párkapcsolatban természetes, hogy alkalmazkodunk egymáshoz, közös döntéseket hozunk, és időként háttérbe helyezzük a saját igényeinket. De mikor válik az alkalmazkodás önfeladássá? Sokan attól félnek, hogyha teljesen közel engedik magukhoz a másikat, közben elveszítik önmagukat. Mások éppen azért tartanak távolságot, mert nem szeretnének ismét sérülni, vagy kiszolgáltatottá válni. Az egyik ember mindenben a párjához igazodik, a másik pedig inkább falakat épít maga köré. Bár ez a két viselkedés nagyon különbözőnek tűnik, mindkettő mögött ott lehet a magánytól és az elvesztéstől való félelem. Vajon lehetünk egyszerre önálló emberek és egy összetartozó pár tagjai? Megőrizhetjük-e saját vágyainkat, baráti kapcsolatainkat és céljainkat anélkül, hogy eltávolodnánk egymástól? Egy érett kapcsolatban nem feltétlenül kell mindenben ugyanazt gondolnunk és ugyanazt akarnunk. A szeretettel kimondott nem éppen olyan őszinte lennünk kell mindenben ugyanazt gondolnunk és ugyanazt akarnunk.

és az én szabadsága között. Na, erről beszélgetünk az elkövetkezendő szűk 120 percben, tartsatok velünk, jó szórakozást kívánunk hozzá!

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és folytatjuk a Lépés délutánt és Lépés délután podcastet a Márti dala után. Méghozzá, amikor a szeretetért cserébe alkalmazkodni kellett. A közelségről alkotott képünk gyakran már gyermekkorunkban kialakul. Ha azt tanultuk meg, hogy a szeretetért csendben kell maradnunk, alkalmazkodnunk kell, bocsánat, elcsuklik hangom, vagy el kell rejtenünk az érzéseinket, ezt a mintát felnőttként is magunkkal vihetjük. Kérdezlek titeket, hogy milyen gyermekkori tapasztalatok befolyásolhatják azt, ahogy felnőttként a közelséghez viszonyulunk. Én azt gondolom, hogy az is befolyásolja, hogy például édesanyánkkal, édesapánkkal milyen közeli viszony alakult ki már kisgyermekkorban. Ugye kisgyermekkorban azért minden gyerek kötődik az anyjához, az anya tej által, stb. Tehát van egy közelség, de hogy ez meddig marad fent? Például én megmondom az őszintén, mai napig megpuszilom, megsimogatom édesanyámat, csak úgy kedvességből. Tehát, hogy megvan az a fajta anya-fia viszony, és ugyanúgy édesapámmal is, vagy apa-fia viszony, hogy kell az a kontaktolódás, az a kapcsolódás. Nem azt jelenti, hogy állandóan puszilgatjuk egymást, félreértés ne essék, de van ilyen

0: Kedvesség. Jó, ha más nem, nem is puszi, de egy ölelés, azt, hogy megsimogatom a fejét, a haját, vagy így a hátát, vagy megmasszírozom a talpát kedvességből, fel is szoktam ajánlani nekik, akkor az szerintem egy nagyon jó érzés. Biztos, hogy ők ennek nagyon örülnek, és látom is rajtuk.
1: Igen, ez még nagy dolog, ugye, mert sokan ezt már kamaszkorban ugye behagyják, ugye a szülőnek még lenne rá igénye, de a gyereknek már nincs. Ugye ez Karina nyilván ezt ugye mondani, bár nem fiús anya, de hát gondolom.
0: De ugyanígy a párkapcsolatban így felnőttként is nagyobb igényed van a kapcsolódásra, az, hogy a párod simogasson, öleljen, hozzád bújjon, és valószínűleg, hogyha teheted, akkor olyan partnert is választasz, akinek például hasonló szeretetnyelve van. Mert ez vagy a szeretetnyelv nem csak a párkapcsolatban létezik, hanem a szülő-gyerek, a gyerek-szülő kapcsolatban, a családi kapcsolatokban is van egy úgymond szeretetnyelv. És azért ez fontos attól függ, hogy kinek van, aki például az etetés a szeretetnyelve, ő például mind azt is kapta, a szülei is mindig etették, ő is mindig etetett, ez hozta. És ez befolyásolja. Ti mit gondoltok erről jobban? Karina elsősorban nagyon hallgatsz, kedves Karina.
2: Hát lehetne tőle szóhoz.
0: Lehet. Tessék.
1: Most megint egy picit így átvettük, igen.
2: Nem, semmi baj, csak olyan a jó ezt a futatásaid vannak, hogy egyszerűen nincs szívem közbeszólni. Tehát mondod, és megvárom, még levegőt teszel, és talán be tudok.
1: Igen, bár már én az előbb egy picit meg is szólítattalak, de még mindig vártál egy kicsit.
2: Filléres másodpercek, nem vagyok én gyors.
1: Igen.
2: Hát a szülő-gyerek kapcsolat az legfontosabb, az a minta, az visz végig egész életedben. Erre nagyon sok példát föl lehetne sorolni, nem sorolnám föl, van jó is, meg rossz is. Az biztos, hogy a baráti és a párkapcsolatokban is ez a legfontosabb, hogy olyanná, de van szülő és szülő közt is különbség. Tehát lehet, hogy anyukámhoz nem vonzódsz annyira, mert mondjuk lány vagy, és inkább apás vagy, és az apukádon tudod a szeretetedet kiélni, de lehet, hogy egyikhez sem. Lehet, hogy csak az anyukához vonzolsz, mert fiúgyerek vagyok, jobban vonzolnak az anyukához. És itt a szülőfelelősség, hogy mit mutat. Tehát, ha a családban soha nem látja azt, hogy a két szülő megöleli egymást, hogy a két szülő érintkezik. Köszönünk, jó reggelt, itt a kávéd, itt a teád, csomagolok ennivalót, oké, szervusz, de semmi, akkor a gyerek...
1: Igen, elmegyünk, hazajövünk, semmi.
2: Igen, semmi. Vagy olyan gyerek lesz, aki eszméletlen fog vágyni erre, mert azt mondja, hogy nekem erre kell, nem kapom meg, akkor meg megkapom a páromtól, a barátnőmtől, a barátomtól. Tehát lehet ilyen is. És akkor ez túlzásokba is eshet, hogy túl szeretgetni kell, mert ő otthon nem kapta meg, és jaj, szegély.
1: Hát igen, akkor már igen.
2: Tehát nagyon fontos a szülői minta, mert ez minden befolyásol.
1: Igen.
0: Na most miért érezheti valaki önzőségnek azt, ha egy kapcsolatban kimondja a saját igényeit?
2: Önzőségnek.
1: Hát nem tudom, hogy az önzőségnek érzi-e valaki, mondjuk én nem tudom.
0: Na, én erre egy valamit mondok. Te párkapcsolatban is vagy. Egy kicsit kell, hogy önző legyél. Itt most arra gondolok, hogy van, amikor a te akaratod érvényesül, van, amikor a párod akarata érvényesül. Az sose jó, ha mindig az van, amit csak az egyik mond, vagy az egyik gondol.
1: Akar.
0: És, vagy az egyik akar. Hanem én arra gondolok, hogy például én azt mondom, hogy most ez lesz, holnap vagy adott nap, mondjuk később a pár meg azt mondja, hogy abban meg az lesz. És megvan az az egyensúly, hogy mindenkinek az akarata érvényesül a kapcsolaton belül. Csak vannak emberek, akik túlságosan akaratosak, ugye, Karina? És túlságosan ráerőltetik az akaratot.
2: Ott se voltam.
0: Nem, csak ízkedek. Szóval ez az egyik. A másik meg az, hogy azért, mert párkapcsolat vagyok, azért kell én időnek lenni. És sokan ezt elfelejtik. Sokan túlságosan ráakaszkodnak a másikra is, és nem hagyják úgymond levegőt venni. És ott kapcsolat azért is megy tönkre szerintem, mert nem hagynak teret a másiknak.
2: Nekem egyetlen egy alkalommal mondták, nem sokszor mondták, de ez volt a legjobb alkalom, amikor mondták, hogy egy ágyjelenetnél, hogy legyél önző. Tehát ez jó dolog önzőnek lenni, mert akkor a másik annyira örömet szeretne neked okozni, és annyira át szeretné adni saját magát, bármiben is, hogy hagyja, hogy te most csak magadra gondolj, és legyél önző. És kell egy kapcsolatban ez az önzőség. Egy gyerek is önző, mert csak magára gondol, mert még nem tanulta meg azt, hogy milyen, amikor nem önzőséggel kell elérni, amit szeretnél, mert egy kisgyerek is önző. Valamilyen szinten, amit kilőnek.
0: Igen, de időben rá, megtanulja. Tehát időben megtanulja.
2: Igen, viszont... megtanulja egy idő után, de a túlönző valaki, akkor ez már egy birtoklás, egy rátelepedés.
0: Pontosan.
2: Ez csak én számítok, mondjuk... csak én vagyok, csak az én döntésem, csak oda megyünk, ahova én mondom, ahova én
0: nem,
2: akarok.
0: Nem, ez párkapcsolatnál soha nem működik, és soha nem jó. Egyébként egy kicsit kell önzőnek lenni mindenkinek, egy picikét kell. Ugyanakkor nem szabad soha nem egyik félnek se a másikra erőltetni az akaratát.
1: De ugye,
2: például, mint az én macskám.
1: De hát ugye, hogyha mondjuk már egy kicsit visszafogott, vagy szerényebb, ugye valaki felnőttként, de mondjuk ez nem biztos, hogy egy pszichológiai megfogalmazás, mert nem vagyok az, de ugye a laikusan azt mondhatom, hogy a gyerek az ösztönből önző, nem? Tehát, hogy így...
2: Igen.
1: Mert ő azt nem gondolja végig, hogy most nekem vissza kéne. Nem, én ezt akarom, ugye bemegy a boltba, igen, nekem ezt kell, azt kell, ezt kell, ha nem, akkor kiverem a hisztit. És akkor ennyi.
2: És akkor a szülőnek kell elmondani neki, hogy azért választhatsz ezt meg azt, vagy meg tudom venni, vagy nem tudom megvenni, és akkor itt alakul ki ez a viszony igazából. Igen. És ez nagyon jó példa volt, hogy gyerekként, ha hagyjuk, hogy a gyerek hisztízzen, és mindent önző módon magának akarjon, és ráhagyjuk, akkor ő felnőtt korában ugyanis fog viselkedni másokkal is.
0: Viszont lehetünk szabadok egy párkapcsolaton belül is, és az az igazi jó dolog, akkor kapcsolaton belül vagy szabad. Amikor a párod nem gátol a te dolgaidban, hanem támogat. Nem azt mondja, hogy ezt csináljuk meg, hanem azt, hogy igen, sikeres vagy ebben, és csináld, és itt vagyok mögötted, itt vagyok, segítek, hogyha szükséges, de csináld, mert ügyes vagy, és meg tudod csinálni, és támogatlak abban, amit csinálj. Mindegy, hogy a férfi, a nőt, vagy a nő a férfit, de egyfajta háttérország. Sokan szokták ezt mondani, hogy az otthon, a párkapcsolat, az a mindennapi dolgoktól oda megyünk haza, oda megyünk a háttérbe, a biztonságba. Hogyha egy kapcsolat, egy jól működő párkapcsolatban élünk, akkor mindig otthon idézelvetéve megpihenünk a párunkkal, mondhatnám ezt ilyen kicsit képletesen, vagy romantikusan, hogy a párunk karjában, de amúgy szó szerint is vehető.
2: Töpög a mikrofon.
0: Nem baj. De ez az igazság. Tehát, hogy önmagában pont attól jól működik egy kapcsolat, hogyha abban tudunk szabadok lenni.
2: És ha nem érezzük azt, hogy le vagyunk kötve. Amikor bármit is csinálsz, akármit csinálsz, és te abban jó vagy, és a másik ember nem ismeri el azt, hogy te abban jó vagy, és azt csinálod, és igazából a fejedhez vágja azt, hogy miért nem velem foglalkozol állandóan, mit tudom, munkáddal vagy miért nem velem foglalkozol, amikor ráérsz, hanem más csinálsz. Tehát ez azért nagyon-nagyon önzőség.
0: Tudod, akkor... milyen szép az, vagy jó érzés az, amikor bármit csinál a párod, és látod rajta, hogy ő neki az örömet okoz, és mosolyog, és kiderül, és szó szerint beleszeretsz folyamatosan újra és újra, mert egyszerűen vonz az a pozitivitás, az az energia, ami ő abban gyűjt, amit szeret csinálni, és csinál, és én pont azért mondom, hogy egy jó kapcsolatnak ez kellene, hogy az alapja legyen, hogy egymást támogassuk, egymás mellett legyünk, és ne visszafogjuk egymást. Hallottam olyan kapcsolatról, például azért ment szét egy pár, mert mondjuk a pár egyik tagja munkahelyet váltott, is azt mondta, hogy neki nem fér bele a párkapcsolat. Hát mi az, hogy nem fér bele? De fordítva, volt olyan, hallottam olyat, ahol hasonló eset volt, és a hölgy vagy az úr oldat, teljesen a hölgy, női vagy férfi oldat, az egyik a másikra akaszkodott. Tehát nem szabad, tehát nem működik egy kapcsolat, hogyha folyamatosan ráakaszkodunk a másikra. Viszont felismerjük, amikor a jelenlegi kapcsolatunkban valójában egy régi családi mintára reagálunk?
2: A mi családi mintánkra reagálunk, hát ez felismerni, felismerhető. Vagy én ismerem fel a páromét, vagy a párom ismeri fel az enyémet, igen. Meg hát elképzelhető valaki, hogy együtt élsz, azért csak tudsz egy pár dolgot a családjáról, a módjáról, és be tudod azonosítani, hogy hát ez azért történik, mert az anyuka nem. Vagy azért történik, mert apuka nem foglalkozott eleget a fiúgyerekkel. Vagy az anyuka nem adott nem elég szeretetet.
1: Nem csak a másikban, hanem ugye a saját magunkban.
2: Hát saját magunkban de is felismerjük azt úgy.
0: Az ember, a kettőt. De az ember hozza az otthonról hozott dolgokat, tehát amit a szüleitől hát lát, azokat a mintákat, és például sok esetben, ha nem is olyan kapcsolatba kerül, mint amiben a szülei is vannak, de olyat keres, vagy annál jobbat. Pluszabbat
2: hát,
0: semmiképp.
2: Hát, ez olyan keresel, ez igaz, nem, az annál jobbat nem lehet.
0: De, miért nem? Hogyha a szüleid együtt élnek, de folyamatosan veszekednek, te biztos nem keres egy olyan partnert, akivel folyamatosan veszekedsz. Tehát hát az annál jobbat keresel.
2: Mert lehet, hogy abban a veszekedős családi
0: minőben... Hát lehet, de akkor ja, sem. Tehát vagy ez van, vagy az. Hidd el.
1: Igen.
2: Hát lehet, hogy azt hiszem, hogy hát nekem ez a normális. Hát figyelj, hát az egy így csinálták, még a nagypapa is nagymamával, az anyám, apa. Lehet, hogy ez a normális.
1: Igen.
0: Jó, de lehet az ellentétje. Ez ugyanolyan dolog, az Karina, hogy aki például szülei mindig cigiznek, abból is vagy az van, hogy a gyerek is rágyújt és cigizni fog, vagy meg úgy megutálja a dohányt, hogy életében rá sem gyújt. Ez is ugyanaz a két érme, hogy... Ugyanaz.
1: Csak ez a két dolog történt.
0: Hogy ez a két dolog történt, és ezért mondtam azt, amit mondtam, és jogos, és tartom, hogy vagy ugyanolyat, vagy annál jobbat keres.
2: Tehát, jó, hogy... akkor így a jobb szó már megértettem.
0: Jó, oké. Helyre raktuk. Egyébként nagyon jó érzés olyan kapcsolatban lenni, ahol mind a két fél hasonló, nem ugyanolyan, egyáltalán nem ugyan, hasonló családi mintával rendelkezik, mint hát mondjuk jó, egy várjál, olyan kapcsolatban.
2: Igen. Hasonló családi minta quiz tesztet kitölteni, hogy te figyelj, te honnan jöttél, mit hoztál.
0: Mondok egy nagyon egyszerű példát, jó? Karina.
2: Oké, fixelünk, nem nyert, mehetsz tovább.
0: Nem, csak annyit akartam mondani, hogy a hasonló családi mintán azt értem én, hogy például mondjuk tegyük föl mind a két félnek házasságba, boldog kapcsolatban élnek a szülei, vagy mind a két félnek csak már az egyik szüleje van, vagy elváltak, mondjuk mind a két félnek a... Vagy például egy olyan kapcsolatban, hogy mondjuk az egyik félnek van egy valóban jó háttere a szülei részéről, a másik félnek viszont nincs. Teljesen más az a kapcsolat, hidd el nekem, mert más a kisugárzása, más hatások érték azt a gyereket, felnőttként, a szülei részéről, és más hozott otthonról, aki mondjuk egy elvált szülők gyermeke, meg mint mondjuk akik egy házasságban, boldog házasságban, vagy boldog kapcsolatban élő szülők gyermeke. Ezt tapasztalatból mondom.
2: Nagyon nagy a kontraszt, én ezt tudom, mert aki nem olyan családban nőtt föl, az nem is olyan értékeket hoz otthonról, nem is olyan mintákat hoz, és volt baráti kapcsolat is, tehát nem házasság, meg szerelem, meg fiú, baráti kapcsolat is volt, hogy emiatt ment tönkre, mert már a barátság sem működött két fél között, nemhogy mondjuk egy együttélés, vagy egy párkapcsolat. De hát figyelj, ha így kéne párt választani, hát figyelj, ez realitinek jó lenne a tévében, de tényleg én csinálnák egy ilyen műsort, de komolyan, mert tehát akkor az emberek 90%-a vagy 80%-a egyedül élne. Tehát nagyon-nagyon nehéz pont azzal a mintával találni párt, társad, barátot magadnak, hogy pont ugyanazok a minták legyenek. Tehát ilyen szerintem nagyon-nagyon kevés
1: nagyon
2: van.
1: Nagyon megnehezíti a...
2: Megnehezít, igen. Tehát most minden fasinál az azért tényleg egy kérdőív, hogy anyukád, apukád, házasságban nőttél föl, elváltak a szülők, van egy testvéred, figyelj, bocsmáit kihullott négy tétel már.
1: Ez nem stimmel, jó akkor.
2: Ez már nincs, nincs testvére, egyedülálló, elváltak a szülei, vagy mégse. Nem lehet, tehát ez nem lehet, hogy nagyon nehéz ezt így bekategorizálni, hogy
0: Nem is bekategorizálni akartam, én csak arra akartam reagálni, hogy nagyon más egy olyan kapcsolatban élni, mint a két fél hasonló értékeket, vagy hasonló dolgokat hoz magával, mint mondjuk egy különböző.
2: Akkor én rosszul választottam az elmúlt 30 évben, mostantól másképp teszem.
0: Jaj, mert...
2: Csinálok egy ilyen, nekem mindig olyan partnereim voltak, akik kicsit szegényebb családi körülmények között éltek, vagy szegényesebb, inkább így mondanám.
0: De nem a szegénységről van szó.
2: De nem úgy a szegény, a lelki, érzelmi szegény.
0: Aha.
2: Tehát nem úgy, hogy csórok voltak, és egy bájukázba laktak a préri szélén, nem így értem, hanem hogy szegényebb, érzelmi szinten lévő családokból jöttek. Na.
0: Na, ez...
1: Mondjuk így.
0: Mekkora felfedezés egy télő műsorban.
2: Érzelmileg nem kapták meg otthon azt, de tényleg ez halálkomoly. Most így belegondoltam, hát igen. És lehet, hogy ezért nem működtek, mert sokkal érzelemszegényebbek voltak, mint amilyen én voltam, aki rendes, félig rendes családban nőttem föl. Igen, mondjuk félig rendes. Igen. Mert basszus, most jöttem rá, tényleg.
1: Oh.
2: Na, akkor mostantól.
1: Kell egy ilyen lépés délután, ahol megvilágítani.
2: Kell egy ilyen, tényleg, komolyan mostantól. Be fogok gondolkodni rajta. Most talán révbe értem, talán.
1: Talán Regina, abban a német sokkorban, de
2: igen. Igen, talán révbe értem, de eddig megértettem, hogy miért választottam rosszul. Jó, köszönöm, Robi.
0: Oh. Jó, én nem mondom, hogy egy picit zenék, és innen folytatjuk hamarosan.

0: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is tovább a mai műsorunkat méghozzá. Azon megyünk tovább, hogy az összeolvadás és az önfeladás csapdája. Az alkalmazkodás önmagában fontos része egy kapcsolatnak, de közben észrevétlenül eltűnhetnek a saját programok, barátok és vágyak. Az ember egy idő után már azt is nehezen tudja megmondani, hogy ő maga mit szeretne. Miből lehet észrevenni, hogy az alkalmazkodás már önfeladássá vált? Szerintem abból, hogy amikor mindig csak az van, amit a másik akar, amikor úgymond behunyászkodunk, és csak is kizárólag a saját kikapcsolódásunkat háttérbe szorítjuk, és teljesen feladjuk önmagunkat, mert nem hagyjuk azt, hogy, vagy nem is lehet, nem is mérjük elmondani mindig azt, amit mondjuk esetleg érzünk, vagy ellentétben van a párunk véleményével, mert mondjuk félünk attól, hogy tönkre megy a kapcsolat, és ezáltal feladod önmagadat, mert nem tudsz önmagad lenni, saját magadat is becsapod, mert azt mondod, hogy ó, jó van ez így, nyilván jó működik a kapcsolat, de közben valójában te nem vagy benne teljesen önmagad. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagy benne boldog, hanem csak egyszerűen az, hogy mondjuk a barátaidat elhanyagolod. Mondjuk azokat a kikapcsolódási dolgaidat, ami eddig úgymond szent volt, azt félretolod. Tehát, hogy olyan dolgokat csinálsz, ami arra ösztökél, illetve az mutatja meg, hogy te feladtad önmagadat.
3: Nekem mindegy, hova megyünk. Tőlem oda megyünk, ahova akarod.
2: Oké.
3: Okay. Ezek a mondatok, nekem mindegy. Kitaláltunk valamit, hogy jó. Tehát akkor így belesüppetsz
4: abban. Betörődés.
3: Igen.
2: Hát néha kell ez. Tehát nem azt mondom,
3: hát
2: hogy...
3: Ez megbeszélés kérdése. Figyelj, szeretnék a hétvégén
2: elmenni. Nem, van hidd el, Karina, vannak olyan napok, amikor úgymond te is mondjuk olyan hangulatban vagy, hogy nincs nagy kedved tervezni, szervezni. És azt mondod, hogy rábízod magad a párodra, szereted, rábízod magad a párodra, és azt mondod, hogy jó, legyen így, édes. Meghallgatom, legyen így.
3: De nem, az más, ha azt mondod. De az a legyen így, akkor te egyet értesz abban, amit mond.
2: Jó, mondok egy másik példát. Elmentek sétálni, és mondjuk teszem föl neked, megvan a havi problémád. Nőknél ez egy ilyen, hogy is mondjam, olyan dolog, amit tiszteletbe kell tartani. És mondjuk azt mondod, hogy jó, menjünk sétálni, de nekem mindegy, merre megyünk. És akkor rábízod magad a párodra, hogy arra mész sétálni, mert ő visz, vagy ő mondja, vagy ilyenek.
3: De ez más, Robi.
2: És ez is egyfajta... ez inkább bizalom. Ötleted,
4: vágyad, rábízod magad, oké. Csak ha neked is van valami, és azt adod fel, erre gondol Karina.
2: Így
3: azt
2: van.
3: Tehát, hogy nekem nincs kedvem sétálni. Egyáltalán benne.
4: Vagy például alapból, igen, ez a probléma.
3: Vagy alapból érted, rossz napommal, felfáradtam. Akkor adom föl magam, ha jó, hát akkor menjünk sétálni, és akkor hát na jó. És nincs kedve, de elmész, föladod magad, mert nem akarsz sétálni. Azt, hogy mindegy, merre megyünk, az már egy plusz. Tehát, hogyha azt csinálod, amit te nem akarsz. Ez nálam nem szokott előfordulni, mert én azt nem csinálom, amit nem akarok.
2: Ja, hát egyértelmű, hogy azért olyat ne csinálják, amit nem akarok csinálni.
3: Tehát az is egy... Nem mondanám azt, hogy amit én nem, akarok,
2: ebbe egyetértek.
3: Elmondom, hogy ne haragudj, én ezt nem szeretném, mert ez azért nem jó, mert vagy ezt azért nem szeretném, mert ez nekem nem tetszik, vagy azért nem szeretném, mert fáradt vagyok. Tehát én nem fogom saját magam föladni senki kedvéért.
2: Nem is szabad.
3: Nem akarok, azt nem csinálom.
2: De pont erről beszéltem is, hogy nem is szabad, és nem is kell. Én csak azt mondtam, hogy vannak olyan helyzetek, amikor kívülről lehet, hogy az látszik, hogy te feladod magad, de az megbeszélés kérdése, az bizalom kérdése, és nem önfeladás kérdése. És az azt bizalom, mondjuk, ami példát mondta, az a nagyon igazad van, nagyon egyetértek, igen. Soha igen, nem szabad feladod magad.
3: A bizalom kérdése az az, amikor megbízol a párodban, az, hogy amit mond, ahogy szervez, amilyen programot csinál, tudod, hogy jó lesz neked, és ráhagyod a szervezés, de előtte megbeszélitek, hogy elmentek, mit tudom én, megnézni a, nem tudom, a halászbácsát. Na, de azt megbeszélitek, tehát mindenképpen beleegyeztek, hogy elmentek.
2: Persze, persze, ez így van.
4: Nem mondja az egyik.
2: Én csak utalni akartam, mert hogy vannak helyzetek, amikor úgymond hagyni kell magad, de az nem egyenlő az önfeladással, és ezzel is mondtam, csak hogy vannak olyan helyzetek, amikor úgy hagyni kell magad. De ugyanígy fordítva a másik félnek is. Tehát, hogy ez a gördülékenyen és megbeszélés alapján működik, ezzel semmi baj nincsen.
3: Hát ha az alap egyetértés megvan, hogy mit szeretnénk, hova szeretnénk menni, az, hogy én szervezem az utat, ő szervezi a jegyet, az már egy jó dolog, ettől lesz gördüléken. De a lemondás az lehet például egy narcisztikus kapcsolatban is, amikor annyira el vagy nyomva, hogy egyszerűen semmit nem csinálhatsz a párod engedélye nélkül. Nem mehetsz oda, nem dolgozhatsz, nem vállalhatsz munkát, nem mehetsz kutyát sétáltatni akkor is, ahol akarsz, és még a végén, még le is vagy ellenőrizve, hogy miért voltál fél órát a sétálni a kutyával, mert épp a GPS koordináták azt mutatják. Tehát az már egy teljes lemondás, és átadom magam a hülyeségnek.
2: Igen, ez a lemondás, illetve ez az úgymond önfeladás, és ugye a kérdés az volt, hogy miből lehet észrevenni, hát ezekből, amikor például, mint a Karina a megszólás elején mondott például mondatok, az nagy részt is lehet önfeladás. Igen. Viszont miért gondolhatjuk azt, hogy a párunk megtartásához mindig az ő igényeit kell előre helyeznünk? Erre hogy reagáljak? Az igényeit igen, de egy valamit sok ember elfelejtenek. Nem azzal van a baj, hogy a párunkat úgymond magunk elé helyezzük, vagy a családunk elé helyezzük. Azzal van a baj, hogyha valaki elfelejti azt, hogy honnan jött. Tehát azért, mert nekem van egy párom, és ő az jövőm, és én őt szeretem. Azért nekem ott vannak a családom, a barátaim, a szüleim, akivel ugyanúgy törődni kell, és ugyanúgy fontos, akik ők hoztak a világra. És vannak emberek, akik párkapcsolatba, házasságba kerülnek, és egyszerűen megfeledkeznek a szüleikről, a testvéreikről. Ők úgy vannak, hogy ők köszönjük szépen jól vannak, és ők így teljesen ilyen nagyon ritkán foglalkoznak az ősökkel. És ez nagyon, engem ez mindig elszomorít, amikor ezt látom embereknél. Látok több ilyen családot, több ilyen helyzetet, és ez engem mindig elszomorít.
3: Én ciklusokba mérném, vagy ciklusokba raknám ezt a eltávolodást, vagy nem távolodást, mert az, hogy előtérbe helyezed a párodat, az mondjuk a kapcsolat elején rendben van, de az is azt
2: nem,
3: hogy
2: nem
3: van
2: csak
3: gyereked, mert akkor annyira szerelmes vagy, és annyira csak
2: nem, ez
3: akarod.
2: Nincs összefüggésbe a szerelemmel, Karina, nem. Gondolj bele abba, hogy a pároddal nem. Gondolj bele abba, hogy a pároddal élsz együtt. A párod főz, vagy te főzöl a párodra. Egy családot alkottok, van már gyerek is. Együtt éltek. Hát nyilván, hogy első a családod, nem azzal van a baj, hogy adott esetben a párod helyezed előtérbe meg a saját családot, hanem az, hogy elfelejted, mondjuk évente egyszer látogatod meg mamát, meg papát, miközben meg te neveletek a gyereket, ezáltal mondjuk a gyerek is eltávolodik a nagyszüleitől, és nem foglalkozol vele. Én erről beszéltem. De maga a kérdés nem erre utalt, én csak erről beszéltem. Tehát, hogy az nem nincs ezzel összefüggésben, amit te mondasz.
3: Nem, az teljesen két különböző dolog. Igen,
2: persze, hogy két különböző dolog, én csak érintőlegesen akartam megemlíteni, nem akartam, hogy ráüljél.
3: Ja, hogy ne, várjál, fölállok, várjál.
2: Jó, csak egy dolog, mielőtt ráülnék erre a kérdése meg témára. Jönnek a hírek, meg az a helyzet, hogy 3 óra. Jönnek a hírek, meg egy picit zenélünk, és utána innen ezzel a kérdéssel még folytatjuk, mert nem hagytam, hogy Karina elmondja, amit gondol, meg illetve én is hozzá akarok még ezt tenni, meg Sanyi végképp nem hagytuk szóhoz jutni, de 10 perc csak Sanyi hallgat.
3: Úgyhogy nyomva szívem. Elnyom,
4: én most itt elhömpölyögtem itt ebben a kis örvényben.
2: Pedig most kivételesen én nem akarok vitatkozni Karinával, sőt nagy részt egyet is értek vele, csak ki akarom javítani, hogy mit kezd előmondani, és az olyan formán nem igaz, mert nem állja meg, én nem arra gondoltam.
3: Másról beszéltünk.
4: Jó, de ebben a pillanatban 15 óra.
2: Nulla. Ebben a pillanatban 15 óra, és a számítógép is partner lenne benne, akkor jönnének is a hírek. Csak én még itt küzdök a számítógéppel, és nem értem, hogy miért kell vele küzdenem.
3: Átvette az uralmat.
2: Látod? Na most már nem küzdök vele, úgyhogy jönnek a rádióban a hírek, és hamarosan folytatjuk a Lépés délután itt a rádióban, illetve egyben a YouTube-on a Lépés délután podcastet azonnal folytatjuk.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát,

0: Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapula János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomoly felhős, napos időre van kilátás, de a gomoly felhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
5: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
0: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az Országházban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Takta Kenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Takta Kenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapula János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Ma nagyrészt gomolyfelhős, napos időre van kilátás, de a gomolyfelhők időszakosan jobban összeállhatnak. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten-keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
11: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
10: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzá, Lépés Rádió, és folytatjuk a témánkat, és ígértem, hogy visszatérünk ez a kérdéshez, hogy miért gondolhatjuk azt, hogy a párunk megtartásához mindig az ő igényeit kell előrébb helyeznünk. Az előző óra végén én elmondtam azon oldali meglátásomat, ami a család, illetve úgy a párunk és a családunk előrehelyezése, hogy például elfelejtjük, hogy honnan jöttünk. Ezt a részét szerintem kibeszéltünk, viszont Karinába belefolytottam a szót, mert ő más irányban ment el, úgyhogy kíváncsi vagyok az ő irányára. Hallgatlak, Karina, tiéd a szó.
2: Ó, köszönöm szépen. Figyelj, az irányokat több helyről is meg lehet közelíteni, de a vége ugyanaz. Tehát ez a lemondunk a családunkról, vagy előtérbe helyezzük az épp aktuális párunkat, és fiatalkorban ebben folytatjuk, hogy fiatalkorban, amikor szerelmes vagy, akkor mindenki elé helyezed a családod, a testvéred, mert te szerelmes vagy, te abban a palival akarsz lenni állandóan, mindig bele akarsz minden időt tölteni, aztán elmúlik a szerelem, és rájössz, hogy hoppá, hát nekem van testvérem, van szüleim, hát jó lenne velük is azért foglalkozni, és ez úgy visszazökken a normál kerékvágásba. Akkor is, amikor valami bánat ér, akkor is persze legtöbbször a családodhoz fordulsz, vagy épp a párodhoz, de amikor feláldozod magad a szüleid oltárán, és amit Robi is mondott, hogy elhanyagolod őket, az olyan esetben lehet, amikor mondjuk nagyon messze laksz, olyan párod van, aki mondjuk beléd súlykolja azt, hogy nem is kellene neked azok a szülők, el leszünk miket tecskén, nem kell segítséget kérni, vagy olyanok a szülők, hogy rátelepszenek, megmondják, mit csinálj, mikor, hova megy, mikor most, mikor főz, hova mész, miért így neveled a gyerekedet. Tehát vannak azért esetek, amikor egy rossz kapcsolat miatt te őket elhanyagolod. Na most az az önfeladás, hogy te csak a párodat veszed figyelembe, és csak ő érte élsz, hát nem tudom. Na most az az önfeladás, hogy te csak a párodat veszed figyelembe, és csak ő érte

0: vele töltöm a szabadidőmet, több 98%-át, attól nem felejtkezek el a szüleimről, a testvéremről, nem felejtkezek el foglalkozni velük, kommunikálni heti, sőt napi rendszerességgel, és ez nem okoz problémát sem a páromnak, se nekem, és ő se felejt el a szüleivel. Tehát nálunk nincs az, hogy valakit előrébb rakunk, vagy nem. Első helyen a párom és a családom egyben. Én ezt így
1: de
0: kezelem.
1: Valakinél például az van, hogy például nem él mondjuk párkapcsolatban, de mégis a barátok, a barátnők, a mindenki más fontosabb, mint egy testvér, vagy fontosabb, mint egy gyerek. Szóval, hogy ez olyan fura dolog, hogy kit teszünk első.
0: Az mondjuk nekem is fura.
1: A párunkat, a családunkat, a gyerekünket, tehát a szituációtól is függ. Ha egy elvált nő vagy egy gyerekkel, akkor a családod és a gyereked, de inkább a gyerek és a család. Tehát az valahogy igazad van, összekapcsolódik.
2: Hát igen, ha már gyereked hát van, akkor az
1: élethelyzet.
2: Élvez, igen.
1: Hát én akár férjem, gyerekem, párom, nem párom, nekem a gyerekem az első. Hát utána jön mindenki más. Hiába tudom azt, hogy ő egyszer el fog menni, és hiába tudom azt, hogy egyszer majd új életet kezd, de nekem mindig ő lesz az első.
0: Annyit teszek még hozzá, hogy én azért is kezelem olyan szempontból, nyilván, hogy a párom valami minimálisan előrébb van, de én azért kezelem úgymond egy csomagként, mert a páromat a családom is elfogadta, és ezáltal úgymond a családom is családtagként fogadja, ugyanúgy, mint engem. És ez nekem nagyon jó érzés.
1: Volt, mert például nálunk a család az nem fogadta el az én páromat, tehát az én párom lett az elsődleges, és így háttérbe szorult, de amikor a családnak szüksége volt rám, akkor ők voltak az első. Tehát ez egy fura dolog, hogy mikor teszed a családot.
2: Hogy mindig szituáció kérdése.
1: Szituáció kérdése. Tehát a gyerek beteg, vagy a gyereknek lelki problémái vannak, vagy a gyereknek bármi, akkor a gyerek az első.
2: Akkor ott vagy vele teljesen.
1: Akkor ott vagy vele, és akkor nem érdekes, hogy a párod mit akar, mit csinál, hova akar menni, hova nem akar menni, nekem akkor a gyerek az első. Ha az anyám van gondba, bajba, segíteni kell, akkor mindenkit hátraszolok, és akkor az anyám az első. Ha a páromnak van szüksége rá, akkor ő az első. Szóval ez egy ilyen fura dolog, hogy nem lehet kijelenteni egy kapcsolaton belül, hogy csak a párom az első, és mindenki mehet.
2: Mindig ott, ahol kell a segítség.
1: Igen, tehát, mert szerintem ez így helyes, hogy akinek szüksége van rád, ahhoz húzódsz közelebb, vagy annak az igényeit.
0: Az egyértelmű, de ha globálisan...
1: Nem lehet, hogy csak egy igény tetej, tehát az butaság.
0: Nyilván, akinek nagyobb szüksége van rám, nyilván ahhoz húzódik az ember közelebb, vagy annak szánja, azzal egyetértek, de attól még nekem egy szinten van. Nyilván a párom, mondom, egy kicsivel előrébb van, és utána a családom, de én ezt így egybe kezelem, és ez is szerintem nagyon jó.
1: Alapul pároddal élsz, vele töltöd a mindennapidat, vele tervezed a jövődet. Tehát vele élsz meg olyan dolgokat, amit a családoddal már megéltél, tehát az úgy elmúlt, oda költöztetek, egy ilyen laptop, van egy közös gyerek, két gyerek, akkor ő lesz végül is az elsődleges családod, de attól még a háttérben a szűk család ott marad.
0: Így van. Hogyan változik meg egy kapcsolat szerintetek, amikor az egyik fél újra időt és figyelmet fordít a saját örömeire? Hát most, hagyd kérdezem már meg, én ezt valahogy nem tudom most elképzelni.
2: Jó esetben nem változik meg.
0: Jó esetben nem változik meg, pont azért nem, mert alapból azt gondolom, hogy kell saját magunkra időt szánni, ezért van az én idő egy kapcsolatban. Tehát hagyni kell teret a másiknak, nem szabad a levegőt elszorítani, kiszorítani a kapcsolatban, nem hagyni kell, hogy szabadon lélegezzen mindkét fél, hogy szabadon legyenek mindkét félnek barátai, külön barátai is, legyen mindkét félnek olyan dolga, ami a másik nem csinál, tehát hogy vannak dolgok, amit nem akarok csinálni, a párom például csinál, és én annak örülök, hogy ez úgy van. Nem gondolom, hogy ez bármit is változtatna, igazán.
1: Akkor változtat csak, amikor a másik fél már elhanyagolja a nőt vagy férfit, aki épp ezt a túlzott program csinálást csinál.

0: csinálja, akkor. Tehát amikor túlságosan háttérbe szorul a pár, a társ, és csak a programok, a haverok, a buli, a motorozás, a barkácsolás, az állandó munka, és akkor a pár háttérbe szorul. Tehát amíg egészséges ez az én idő, és egészséges az, hogy figyelj, én nem szeretem a jazzzenét, de figyelj, van egy jó program, menjen a haverjaiddal, vagy menjen a barátaiddal. Oké, jó, elmegyek. De amikor mindig csak a barátokkal mész el, és az asszonyt állandóan otthon hagyod, vagy fordítva, az már kóros. Akkor már az nem jó.
1: Igen. Na, én nem mondom, hogy egy nagyon picit zenéjünk, aztán mindjárt jövünk vissza, innen folytatjuk.

0: még mindig a lépés délután.
1: Egy lépéssel közel hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is a mai témánkat, méghozzá azzal, hogy a falak mögött önállóság vagy védekezés. Van, aki nem beleolvad a kapcsolatba, amiről eddig beszéltünk, hanem azt csinálja, hogy inkább érzelmi távolságot tart. Az állandó önállóság látszólag erőt mutat, de olykor annak a félelmét rejti, hogy a közelség kiszolgáltatottá tesz. Miért lehet nehezebb segítséget kérni, vagy kimondani azt, hogy hiányoztál, mint mindent egyedül megoldani?
2: Ez egy nagyon jó kérdés.
3: Ez meg én hajazat tegnapi.
2: Ezen én is sokat gondolkodtam.
3: Tegnapi kérdések is voltak ilyen.
2: Hát talán azért, mert a függetlenségedet azt hiszed, hogy a függetlenségedet adod föl az önállóságodat, és nincs meg az a feltétel nélküli kapcsolódás, ami egy párkapcsolatban szükséges lehet, vagy lenne, vagy kell, hogy legyen. Tehát nem megfelelőek az erőviszonyok, és te úgy érzed abban a kapcsolatban, hogy neked többet kell adnod, mert a másik alkalmatra rá nem képes rá, talán nem is akar, és így úgy érzed, hogy ha odaadod teljes önmagad, akkor feladsz mindent, és sebezhető leszel, és támadható leszel, és bántható leszel, és ezért nem akarod.
3: Igen, általában mindig ez az alapfélelme embereknek, hogy
2: most nem azért, hogy elviszik a szíved, de hogy beraksz mindent egy kosárba, és utána hozzád vágják, mint a szennyes, tudod, hogy ez se kell, opp, ez színes, ez sötét, ez fehér, opp, ezt nem mostuk ki, hát pont ugyanaz ilyen szennyes kosárot tudom hasonlítani. Benne van egy csomó mindenkinek a ruhája, és ami nem kell, az hozzád vágják. Tehát visszaélhetnek vele, fegyverként használhatják ellened, mikor mérgesek rád, és ezért nem nyílnak meg a nők például. A
1: én azt gondolom, hogy azzal nincsen feltétlen probléma, hogy azt mondja ki, hogy hiányoztál, inkább azzal van a probléma, és én azt látom ezzel kapcsolatban, hogy nem akarja feladni önmagát, nem akarja áttengedni, nem akar adott esetben a kapcsolaton belül teret engedni a másiknak, mert azt mondja, hogy hát ezt eddig én megcsináltam, most miért ne csináljam meg? És ez tök jó dolog, de most mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha egy férfi egy nőnek felajánlja, hogy drágám, viszem én a csomagot, vagy bármit, mondjuk egy szatyrot egy bevásárlásnál, és a másik eddig mindig egyedül vitte, és visszautasítja, az a visszautasítás nekem férfiként rosszul tud esni azért, mert ezzel körülbelül nem mondja ki, de azt mondja, hogy hát ő eddig megcsinálta, meg tudja most is csinálni, és igazából ugye hiába felajánlom magam, egy kicsit ilyen feleslegesség érzést kelt, hogy hát mi a francnak ajánlom én fel, vagy minek vagyok én egyáltalán itt, hogyha ő megcsinál mindent, azt is, amit mondjuk én felajánlok, mert ő megcsinálja. És miért veszi zokon azt, hogy például, hogy mondjuk egy példát, mondjuk a párod még nem vagy otthon, kitakarít, és mondjuk nem azzal van a sorban, hanem az, hogy azt mondod, hogy jó, de én is ki tudtam volna, sőt, adott esetben még meg is értődik, és azt mondja, hogy olyan érzést keltesz vele, hogy mintha ő nem jól csinálta volna meg a munkát, amit ő megcsinált, és te most helyette még jobban megcsinálod. És miközben nem erről van szó, arról van szó, hogy csak kedveskedni akar a másik, vagy segíteni akar, vagy kisegíteni, és a másik nem hallgatja meg. Szerintem inkább azzal van a probléma, hogy nem engednek a párok. Ez igaz férfira is, tehát vannak férfiak, akik azt mondják, hogy a nő azon kívül, hogy a konyhába főz, meg esetleg berakja a ruhát a mosógépbe, és mondjuk felporszívóz, azon kívül ne csináljon semmit, meg most felmos, mert minden mást a férfi hoz, visz, a férfi cipel, a férfi megold, és nem engedi a nőnek. Ez sem jó ebből a megközelítésből, de fordítva, hogyha egy nő nem engedi a férfinak, hogy ott legyen és érvényesüljön, az sem jó érzés, mert az is egyfajta kisebbségérzést, egyfajta elnyomó érzést ad a másiktól, és ez nem feltétlen, nem mondom, hogy minden esetben rombolja a kapcsolatot, mert persze egy férfi bele tud kényelmesen, ó, hát a párom mindent megcsinál, belülök a fotelba, nézem a meccset, iszom a kis sörömet, azt nem kell vele foglalkoznom, tök jó, igen ám, csak lehet, hogy a párod nem fogadja el adott esetben, viszont vannak pillanatok, amit neked kellene észrevenni, hogy akkor viszont szüksége lenne rá, és amikor szüksége van rá, akkor kell meglátni azt a helyzetet, és nyújtani a kezedet, és akkor fogja engedni. Csak hogy ez kinél, mikor jön el, vagy milyen helyzet van, azt nehéz
2: kiszemteni. Van, Robi, két jó példám van, beléd kell szuszakoljam a szót, mert elfelejtem, hogy mondani.
1: Na, mondjad, mert én pont le akartam zárni, ennyit akartam mondani.
2: Nem vettél levegőt, basszus!
1: Na, hallgatlak!
3: Jó rádiósnak!
2: Jó, de hát az fülén vesz a levegőt. Szóval két jó példám van erre.
1: Igen.
2: A volt párom, hát egy ilyen pár év után elég jó kapcsolatba került a két gyerek, az ő gyereke meg az én gyerekem, és nagyon-nagyon sok programot szerveztek. De az én drága, kedves apukám, ő azt gondolta, hogy ő átveszi a lánya, vagy az én lányom felett az apai szerepet, mert apukája épp akkor nem vett részt a családi bizniszben, és nagyon-nagyon nyomult. Tehát mindig ide vitte, oda vitte, játszótér, ez az avazi. És akkor... A párom megkérdezte tőlem, hogy oké, hogy én szeretem apukádat, szeretem a lányodat, és együtt élünk. De basszus, ha apád mindenhova elviszi, mindent megcsinál, akkor minek vagyok én is. És hogy elgondolkoztam rajta, és úgy két tűz között voltam, és le kellett üljek mind a kettővel, és meg kellett beszélnem, hogy figyelj, papa, én nagyon szeretlek téged, de ez az én gyerekem, az én pacsim, én tudom, hogy te nagyon szereted az unokádat, és ez élted, de egyezzünk meg, minden második hétvégén oda viszed az unokádat, ahova akarod, és a minden első hétvége, meg a miénk. És akkor így mindenkinek tudtam egy kicsit adni a szegény lányomból, mert ő éltette apukámat, de az én párom is nagyon-nagyon szeretett sok programot csinálni, mindenhova is elmenni, és ez így mindenkinek jöhet. Tehát egyensúlyt kellett teremtsem a két ember között.
3: Csak a apukád kicsit tékeny volt.
2: Megenyhült, igen, mert tudod, amikor áll az erkélyen, és ilyen vágyakozó arca, hogy én is mehetek veletek. És tudod, akkor az embernek azt mondani, érted, hogy jó van, papa, gyere, megyünk a játszótére, mert
1: egyem a szívét, ahogy most mondtad, Karina, elképzeltem apukádat, nem ismertem, igen. De elképzeltem, és ez olyan szép szorító.
2: Ez olyan szép, igen, hogy úgy én is mehet, és jött velünk, és jó voltak viták, meg fennakadások, mert másképp máshogy akartuk, de jó volt, hogy ott volt, de határt kellett szabni ennek is, mert egyik és a másik fél sem érezte meg jól magát.
3: Igen, mert az jobb, hogyha ez egy külön működik, és ugye van egy nagypapa-unoka program,
2: igen,
3: meg ugye van egy külön program, ami már...
2: Igen, igen, és így mindenki jól jár.
3: Igen.
2: A másik példám pedig ez a mindig megcsináljuk helyetted, ez nagyon rossz dolog, és imádnám, szeretném azt az egy pasit, aki az én és a többi hölgy életében részt vesz, és besegít, és cipel, és megold szó nélkül. Tehát ez lenne a legjobb, mert akkor megosztik a mérleg, és nem csak a nőknek kell az egész
1: minden. Karina, jelentkezem, csak én már foglalt vagyok.
2: Hát a foglalt vagy, apukám, veled mit kezdjek? Hát édes szívem!
1: Nem akarok félreértés, ne esik, nem akarok Zoli helyébe lépni.
2: Nem
1: vagy az esetem, Karina.
2: Nem, Zolival is jól el vagyunk, nincs ezzel semmi gond, imádom, szeretem, de ő is egy kicsit belustult, és a többi férfi is belustult. Tehát emlékszem, mikor a lányom kicsi volt, és az édesapukája itthon ült, vagy épp dolgozni látszó tárgya, nem, tehát valamit csinált, és én a saját apukámmal mentem vásárolni, és akkor megkérdeztem a volt férjemet, hogy te szívem, tehát minek vagy te a férjem? Apámmal járok az orvoshoz a gyerekkel, apámmal járok bevásárolni, apámmal intézem az ügyeket, akkor te minek vagy itt? Tehát szóval,
1: igen,
2: hogy,
1: értem.
2: Hogy saját
1: egyébként
2: magát tette,
1: az a helyzet, hogy én szívesen, tehát hogy nekem egyszer kell elmondani valamit, hogy ezt vagy azt csinálják, meg onnantól kezdve megcsinálom, odafigyelek, igyekszem odafigyelni, hozom, csinálom. Tehát, hogyha arról van szó, én igen, de amúgy én is arra hajlamos vagyok férfiként, hogy hát, hogyha nem kell segíteni, akkor jó, hát én nem fogok kínlódni,
2: hát
1: vagy erőködni,
2: vagy
1: hogy annyira segítsek.
2: Vagy akkor én nem, tehát nem vagy erőszakos típus?
1: Nem.
2: Ráhagyod a nőkre.
1: Nem. Én ráhagyom. Ha ő azt érzi, hogy kell a segítségem, ott vagyok, nyújtom a kezem, de egyébként, hogyha valamiben azt mondja, hogy nem kell segíteni, akkor én hagyom, hogy akkor
2: tehát
1: csinálja.
2: Akkor tudod, mi a baj, Robikám? Rájöttem, hogy mi nők rontjuk el.
1: Készen, amúgy van ebben is egy részigazság lehet. Nem, mert mi férfiak tényleg hajlamosak vagyunk a belekényelmesedésbe.
2: De miért? De
1: azért, mert
2: miért?
1: Olyan jól esik. Tehát nem tudom
2: hát
1: elmondani. Ez egy
2: esik.
1: Nagyon jó, amikor jó érzéssel tölt el minket, legalábbis engem, amikor megvan minden oldva, és akkor nekem csak bele kell ülni úgymond a jóba, és azt csak élvezem.
2: Mi szeretnénk egyszer az életben, hogy végig
1: hát én ezt szerettem meg is adni a páromnak, az más kérdés, hogy mennyire sikerül, vagy nem, mert őt kéne megkérdezni.
2: Tehát Karabóni az most épp nyomoz. De
1: nem tudjuk, hol van. Szerintem pihen. Nem tudjuk, hol van, ez nem igaz.
2: Elrontottuk, kedves hölgyeim, elrontottuk, de a pasik is elrontják, mert adni kell a bakat.
1: Szerintem ez két mindennek két oldala van, úgyhogy nem csak a nők rontják el, nem csak a pasik, hanem ez embere válogatja. Viszont menjünk tovább. Honnan tudható, hogy valóban saját térre van szükségünk, vagy inkább a közelség elől menekülünk? Na hát erről az a hölgyek tudnak beszélni elsősorban, akik úgymond...
2: menekülnek?
1: Hát inkább azt mondom, hogy tartanak egyfajta távolságot időszakosan a párjuktól. Ezt most nem érzelmi távolságra gondolok, hanem például mondjuk neki nem csak 2-3 óra kell olyan időnek, hanem mondjuk kell egy fél nap. Vagy hogy mondjam, tehát vannak helyzetek, amiben lehet látni azt, hogy ők mondjuk hátrább lépnek, visszább lépnek, és nem azért, mert nem szeretik a párjukat, csak pici távolságot tartanak bizonyos szituációkban. Szerintem amúgy nincs ezzel baj, tehát az én idővel sem baj nincs. Valakinek kell 3 órószat, legyen neki 3 órószat, valakinek fél nap kell, legyen neki fél nap. Viszont a mi időben is adja ugyanazt. Tehát, hogy nem azzal van a baj, hogy kinek mennyi időre van szüksége, hogy magával foglalkozzon,
2: Én hűmögök, mert én nem így érzem. Tehát nőként, ha pasim állandóan más programokat csinál, és velem nem foglalkozik, akkor én megszoktam.
1: De nem. Itt nem arról van szó, én nem erre gondolok. Én arra gondolok, hogy például nekem szükségem van arra, hogy elvonuljak egy óra hosszára zenét hallgatni bezárt ajtók
2: mögött,
1: és adjatok békén.
2: Isten áldjon! De ha te kitalálsz programokat arra, hogy te miért nem szeretnél velem lenni, mert most, figyelj, most nem érek rá, mert főznöm kell. Várjál, most azért nem érek rá, mert most fogadtom kell. Fú, basszus, most rohanom
1: kell. Állj, a főzés nekem nem kifogás, mert ha te főzöl, én addig ott ülhetek mögötted. Tudunk beszélgetni, mert nem a szád van foglalva, max csak addig még kóstolsz, hanem csak a kezed. Úgyhogy már nekem ez nem kifogás, hogy főznöm kell.
2: De kell, mert én nem szeretem, hogyha mögöttem ott állsz. Mennyi
1: nem mögötted állok, ott én leülök a nappaliba, és onnan is tudok veled beszélgetni.
2: Hát most... Ja, az jó, hát a beszél, az más.
1: Na, látod? Tehát mindent meg lehet oldani. Nekem az nem kifogás. Nem, én azt szeretem, amikor a másik megmondja, az én párom, milyen ő megmondja, hogy ő neki ennyi, most ő szeretne egy kicsit magába lenni, kikapcsolódni, nem kifogásokat keres. Soha nem keres semmilyen kifogást. Megmondja, hogy ő neki most kell egy kis magány, és én ezt én tiszteletbe tartom, és önkor hagyom. Majd akkor keresem, akkor megyek hozzá, vagy akkor megyek oda hozzá, amikor már az az idő lejárt, vagy pedig amikor ő maga keres, vagy jelez, de megvannak azok a jelzés praktikák, és ez a jó. Tehát nincs az a semből, én időre van szüksége.
2: Tehát van olyan ember, aki direkt keres olyan dolgokat, hogy ne kelljen a párjával együtt lennie.
1: Hát az már akkor kitalál. Nekem felmerül a kérdés, hogy mennyire szereti a párját.
3: Mire van igénye? Igen, az már
1: ott már felmerül bennem a kérdés, hogy mennyire szeret. Mert hogyha már kifogásokat keres nekem, már ott is felmerül a kérdés, hogy mennyire szerető engem. Ja, mert aki szereti a másikat, az feltétel nélkül szereti. Ott nincs az, hogy kifogás, hát amikor teheti, vele van. Az más kérdés, hogy vannak nyilván. Nekem is volt olyan, képzeljétek el, párommal együtt voltunk, és valahogy nem tudom, bal lábbal keltem föl, semmi kedvem nem volt semmi, ezt fogtam, akkor átvonultam a másik szobába, 2 óra hosszáig nem szóltunk egymáshoz, nem azért, mert haragudtunk, semmi, én nyomkodtam a telefont, zenét hallgattam, majd amikor úgy éreztem, hogy nekem ez az én idő elég volt, akkor fogtam, felálltam, és visszamentem hozzá, oda bújtam hozzá, és ott voltam újra is, és megszűnt ez a dolog. Nincs ezzel semmi gond.
3: Igen, mert
1: szerintem ez tök normális dolog. Kell az én idő. Dolog,
3: hogy mondjuk egyszerre van szüksége én időre mondjuk egy párnak. És
1: de az nem biztos, hogy egyszerre, Sanyi. Az nem biztos, hogy egyszerre.
3: Igen, tehát azért mondom, hogy az úgy nem működik általában, hogy most azt mondja, jó, akkor mostantól én idő, és akkor most menjem erre, akkor azt majd találkozunk 2 óra múlva. Hát ez nem működik így, mert...
1: Hát az nem biztos, hogy egyszerre, nem.
3: Ez, neked van szükséged veszte, neki. Hát, hogy ez így nem.
1: Az én idő szerintem, az nem lehet összemosni más programmal vagy takarítással, mert az már ott megint valakivel kapcsolódik. Az én idő az én értelmezésemben az, hogy az ember magába fordul, hogy meditál, hogy önmagával foglalkozik elsősorban. Az hogy most testileg, lelkileg...
2: A barátokkal eltöltött idő is, nem csak mennyiség.
3: Lehet,
2: hogy elmek a barátnőmmel
1: mondjuk. Az más, hogy beszélget a barátnőjével vagy barátaival, az is kell, persze, de én most nem arra, én arra gondolok, hogy elsősorban az én idő. Az már nem teljesen tartom én időnek, mert az már idő tölt a barátaival. Az már nem csak az ő ideje.
2: Jó, barátom. Ó,
3: de az nem úgy mi időnk, hogy a barátaim.
1: Nem, a mi időnk az a barátaival való idő. De az nem minősül én időnek.
3: Ez én idő.
1: De én azt nem...
2: Kapcsolatra én, ja.
3: De szerintem az még attól én idő.
2: Hát attól még...
1: Hát jó, de kapcsolaton belül is a mi időnk is én idő, ha meg így nézzük, akkor minden idő én idő, mert én vagyok benne. Tehát akkor ez így már elveszik.
3: Nem olyan egy kérdés.
2: Sanyi, ments meg!
1: Nem, csak most nem, azért mondom, hogy nem mindegy, hogy honnan közelíted meg. Nem, nyilván az is én idő.
3: Amit magadra, a társaságodra, tehát magadra fordítod akkor is, hogyha elmegy anyukádékhoz, és akkor azt mondja a párod, hogy ő most nem lenne veled, akkor te egy én időbe elmész, és beszélgetsz velük, vagy utána vihetsz haza a sütit, vagy bármit, de hogy, és akkor azzal még ő is jól jár. Csak ha nem tudom, ő meg ő is esetleg elmegy, vagy ha nem akar menni sehova, akkor neki is lesz egy én ideje, akár egyedül, vagy akár
1: így
3: csak
1: annyira,
3: hogy beszél telefonon, messengeren.
1: Jó, csak hogyha így közelítjük meg, hogy az is én idő, hogyha mással töltesz időt, akkor meg felmerül a kérdés, hogy akkor minden én idő? Tehát, hogy az nem, meg már nem helyes.
3: Én idő. Hát, hogy az nektek én idő, de hát, hogy most azt teljes magányban töltöd, vagy egy társaságban, az most mindegy, de az ebben a kapcsolatban az az én idő, amit együtt töltötök, az a mi idő.
1: Jó.
3: Ilyen egy...
1: Így van, tehát ez egyetértek.
2: Következő kérdés.
1: Ezt akarom mondani,
3: igen, hogyan
1: közeledhetünk valakihez úgy, hogy közben tiszteletben tartjuk a határait és a saját tempóját. Egyébként még mielőtt válaszoltok erre a kérdésre, vagy megyünk tovább ezzel a kérdésre, annyit hagyték hozzá, hogy igazatok van azzal, csak hogy én elsősorban az olyan én időre gondoltam, amikor az ember önmagával foglalkozik, mert az az igazi én idő. Pont, nincs tovább.
2: Elmegyek fürödni, megmosom a hajamat, megszárítom, én idő.
1: Pontosan. Hogyan, akkor a következő kérdés, mert feltettem, de újra felteszem, hogyan közeledhetünk valakihez úgy, hogy közben tiszteletben tartjuk a határait és a saját tempóját? Fú, ez nagyon nehéz kérdés, erre ne, hagyd ne én válaszoljak.
3: Hát ha már ismerjük egymást, ismerem annyira, hogy tudom, ismerem a tempóját, meg a határait úgy mond, akkor az olyan egyszerű, hogy akkor úgy annak megfelelően közeledem, hogy ugye nem...
1: De az már az ismerkedés elején nem. Kialakul. Tehát már a párkapcsolat elején ki kell.
3: Hát valahol... Kicsit később azért, igen.
2: Tehát, kicsit később, az ismerkedés elején még nem tudod a határait és a tempóját.
3: Tehát,
2: hogyha rossz kedve van, és tudod, hogy mérges, akkor ezt később fogod megtudni, hogy akkor hogy tudod kiengesztelni. Gyorsan lekapod és megfuszilod, vagy szépen lassan két napig vársz, és megvárod, hogy fölenged, mint a jégszekrényből a zöld borsó. Hát ez később derül ki.
3: Igen, tehát azért az ugye hamar nem derül ki.
1: Karinának a példáj! Ez mert nagyon aranyos! Jégszekrényből az ötbus!
3: Hát no, igen, nem rossz a példa, igen.
1: Viszont szorít a műsoridőnk, és még van egy témánk, úgyhogy én amondó vagyok, hogy egy nagyon rövid zene, és akkor jövünk vissza, és lezárjuk a mai műsorunkat.
0: Ez még mindig a Lépés délután.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: És akkor zárjuk műsorunkat azzal, hogy két egész ember, jól halljátok, közös kapcsolata. Az egészséges mi nem megszünteti, hanem megtartja a két különálló ént. Ehhez őszinte mondatokra, szeretetteljes határokra és arra is szükség van, hogy ne akarjuk azonnal megváltoztatni, vagy magunkra vegyni a másik érzéseit. Ez valóban így van, nem szabad. Hogyan lehet úgy nemet mondani, szerintetek, a párunknak, hogy abból ne elutasítás, hanem őszintesség. Ne elutasítás, hanem őszintességet érezzen. Hát önmagában az, hogy valamire nemet mondok, vagy valamire nem értek egyet, ez egyébként embere válogatja, valaki erre alkalmas, valaki nem. Valaki érzelmileg van azon a szinten, hogy elfogadja azt, hogy te valamivel nem értesz egyet, vagy valamire nemet mondasz, valaki pedig nem.
2: Ugyanazon a véleményen vagyok én is, nem mindegy, hogy kinek mondasz nemet vagy igen, és el kell tudni fogadni azt a nemet is, mert sokkal jobb, hogyha valamire te nemet mondasz, mint hogyha azt mondod, hogy igen, és akkor csak félig vagyok, mert nincs kedved hozzá, és akkor ilyen
3: észszer. Igen, tehát hogyha, és ráadásul az is, hogy ugye, hogy akkor egyszer nemet mondtál, akkor onnan nincs visszaút, tehát lehet, hogy még megpróbál ugye meggyőzni, meg még egy kicsit kampányolni amellett, hogy de, hát azért gondold át még, no, hát még van rá egy fél napot, mert itt, és
1: akkor de azt mondom, a kérdés hogy... arra utal, Sanyi, hogy ne elutasítást, hanem őszintességet érezzen. Tehát, hogy ne azt érezze hát a párod, hogy te azzal a nemmel elutasítod, hanem azt, hogy te őszinte vagy vele, és te nem értesz ezzel egyet. És egyébként erre egyetlen egy rövid mondatom van még, hogy két hasonló érzelmi intelligenciai embernél ez nem probléma. Az nem fogja elutasításnak venni, aki hasonló szinten van, mint te, és tudja ezt. Ha viszont nem, akkor sajnos veheti elutasításnak, vagy sértésnek is.
2: Vagy megmagyarázod, hogy miért nem, és lehet, hogy érveléssel előbbre jutsz.
1: Igen, csak kérdés az, hogy mennyire akarsz érvelni mellette, vagy ő mennyire akar meggyőzni az ellenkezéről, ez már egyfajta, hát hogy is mondjam.
2: Beszegfejszegyele, mehetünk
1: tovább. Nem, egyfajta vita, aztán majd eldöntik, hogy hogy akarják. Következő kérdés, hogy mit tehetünk azért, hogy a párunk rossz kedve vagy feszültsége ne határozza meg automatikusan a mi lelkiállapotunkat is. Az én lelkiállapotomat nem határozza, nem feltétlen. Nagy részt nem határozza meg. Azért például a párom mérges, vagy a párom szomorú, vagy egyhangú kedvetlen, attól én nem vagyok kedvetlen. És aki beleesik abba a hibába, hogy átveszi a párja hangulatát, az nagyon rossz dolog. Jó dolog adott esetben, mert azt gondolja, hogy hát így jobban együtt tud vele érezni. Hidd el, anélkül is együtt érzel vele, és ott vagy mellett. Az a fontos, hogy te légy erős. Egy férfi erőssége, vagy egy adott esetben egy nő erőség, attól függ, hogy melyiknek van mondjuk rossz hangulata, a másikat fel tudja húzni. Nem szabad, hogyha átveszitek egymás hangulatát, akkor nem tudjátok jó irányba másikat húzni. Viszont, hogyha te nem veszed át az ő rosszabb hangulatát, akkor te úgymond akár pozitív irányba is tudod húzni, és ő is változhat. Nem azért, mert nem akar változni, csak azért, mert kell neki egy löket, kell neki egy plusz pozitív energia, egy pozitív interakció, és hogyha te is átveszed az ő hangulatát, ez nem lesz meg. Próbáltam röviden válaszolni.
3: Igen, tehát a rossz hangulatba nem érdemes úgy belemenni.
2: De. Meg miért legyek én rossz kedve az én, mert rossz kedve? Hát savanyodjon meg magam.
1: Hát majd ő megnyugszik, aztán majd jó kedve lesz.
2: De... Két jó kedve lesz. Hát
1: most, most azért...
3: tudom, hogy ellenpontként fel tudom vidítani egy mondatot.
1: Igen, de nem biztos, hogy ő akar. Nem biztos, hogy arra pillanatban vevőre. De hogyha azt látja, hogy neked amúgy jó a hangulatod, akkor hidd el, hogy ő is, hogy mondjam, a helyzethez, ha nem is tud egyből alkalmazkodni, de rájön az, hogy nem jó irányba halad, és akkor változtat. De ezt magában kell tudni, ezt kívülről befolyásolni nehéz. Viszont hát... példát lehet mutatni, de azt gondolom, hogy nem szabad átvenni a másik hangulatát. Azt jó, vannak helyzetek, amikor nem tudod nem átvenni, de az esetek többségében
3: igen,
1: így
3: nem szokott. Igen, tehát az azt jól empatikus, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, persze. Igen, tehát...
1: Vannak helyzetek, amikor az más, most arra ne beszéljünk, vannak olyan helyzetek, már... amikor... De az más kategóriába esik. Következő és egyben utolsó kérdés, hogy milyen hétköznapi szokások segíthetnek abban, hogy a kapcsolatban a közös élet és az egyéni szabadság egyaránt megmaradjon. Hát én azt gondolom, hogy én elmondom, én megmondom az őszintét, szabadon lehet legjobban szeretni. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell házasságban élni, vagy nem kell házasodni, hanem hogy a kapcsolatban szabad légy, amiről beszéltünk már a műsorban, és ezt nem is akarom tovább részletezni.
3: Értem én, tehát már itt tervezed a kommunát.
1: Nem akarok több nőt, ez nem arról szól. Maradok egyel, viszont azt az egyet úgy szeretem szabadon, hogy ő szabad legyen a kapcsolatban, ő azt érezze, hogy amiről beszéltem, ott vagyok mögötte, és segítem, és támogatom, és örülök az ő sikerének. És engem azt tesz boldoggá.
2: Ez mindenkinek így kéne, mert itt sokkal kiegyensúlyozottabbak lennének a kapcsolatok. Nem egy elnyomó, birtokló, én központú kapcsolat lenne, hanem egy társas, egymás kezét fogó, közösen döntő.
1: A hiánya, a birtoklás ettől még meg lehet, Karina, de most ebben nem menjünk bele, viszont ennyi fért a mai lépés, de utána köszönjük a hallgatók és a köszönjük a hallgatók megtisztelő figyelmét, és kívánunk további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. Maradjatok velünk a Lépés Rádióba, és jobb nevű zenékkel és műsorokkal várunk benneteket, valamint köszönjük a hallgatóinknak, akik YouTube-on hallgatnak minket, és aki YouTube-on hallgatja a Lépés délután podcastet, azt kérjük, hogyha még nem tette meg, iratkozzon fel a csatornánkra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Sziasztok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
6: Döntöttek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. Kutyaszorítóba került a kétfarkú kutyapárt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés döntött a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának összetételéről. A parlamenti többség a Pécsi Tudományegyetem volt tanszékvezetőjét, Polyák Gábort választotta meg a testület új elnökévé. A voksolás ugyanakkor komoly politikai feszültséget szült a kormánypártok és az ellenzéki frakció között. A szavazás során a Fidesz által jelölt többi tagjelöltet a képviselők végül leszavazták. A kormánypárti politikusok a döntést követően azonnal elhagyták a parlamenti üléstermet. A médiahatóságot érintő személyi döntésekről a Pécs Ma regionális hírportál számolt be. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsők oktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Komoly anyagi kihívásokkal kénytelen szembenézni a magyar kétfarkú kutyapárt vezetősége. A legfrissebb belső információk szerint teljesen befulladt a párt által indított nyilvános közösségi pénzgyűjtés. A politikai szervezet adósságállománya jelenleg meghaladja az 500 millió forintos összeget. Ez a tartozás komoly akadályt gördíthet a párt jövőbeli kampány tevékenységei és működése elé. A vezetőség jelenleg is gőzerővel keresi a megoldást a kialakult likviditási válság hatékony kezelésére, írja a 24.hu hírportál. Hosszabb technikai és felújítási szünetet követően ismét megnyitott a kapuit a nagy közönség előtt a Terrorháza Múzeum. Az intézmény újranyitását hatalmas látogatói és média érdeklődés kísérte a fővárosban. A múzeum vezetése az ünnepélyes alkalomból több megújult kiállítóteret és interaktív tárlatot is bemutatott a sajtónak. Az első látogatók között számos iskolás csoport és külföldi kulturális delegáció is tiszteletét tette a helyszínen. A kulturális és emlékezetpolitikai eseményen a kormányzati tisztségviselők is képviselték. viseltették magukat. A múzeum újranyitásáról a Hír TV számolt be élőben. Teherán döntéshozó köreiben jelenleg is komoly politikai viták zajlanak az iráni külpolitika jövőbeli irányáról. A legfrissebb diplomáciai jelentések szerint ugyanakkor körvonalazódik egy lehetséges megállapodás az Amerikai Egyesült Államokkal. Irán kész lenne egy héten belül teljes mértékben újra nyitni a stratégiai fontosságú Hormuzi szorost. Ennek feltétele az, hogy Washington érdemben enyhítse a közel-keleti régióra nehezedő katonai nyomást. Az amerikai diplomácia szintén nyitottságot mutatott egy ENSZ keretein belül megvalósuló magas szintű találkozóra. Mindenről a Euronews számolt be. Csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szél védett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
10: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
11: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
12: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
13: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
12: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
13: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
12: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
13: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
12: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
14: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy azt nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.

0: Élvezd, hogy látszagos érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy lépéssel közel.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, a között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépj!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Hozzám éget nyel, nyel, nyel,
1: nyel.
2: Mi? Még egy rundot, jó?
3: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Welcome to Saint-Tropez.

Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

0: következik.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Lépés Rádió. A Ritmus Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Elfogadták a legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a Központi Nyomozó Főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítvány nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozóhatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő. Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
0: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
2: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
2: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
2: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
2: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elfogadták a legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés hivatalosan is elfogadta a kormány által benyújtott legújabb egészségügyi törvénymódosítási javaslatot. A döntés értelmében a parlament teljes mértékben visszaállította a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait. A jövőben a hazai orvosok számára ismételten kötelezővé válik a kamarai tagság a munkavégzéshez. A jogszabály emellett jelentősen megerősíti és kiterjeszti az egészségügyi szakmai kamarák ellenőrzési hatásköreit. A kormányzati szándék szerint a szigorítással az egészségügyi ellátás színvonalát és biztonságát kívánják növelni. A parlamenti szavazás eredményét a kormány.hu hivatalos portál közölte. Az R és Stop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent. Újabb jelentős jogi eljárásokat kezdeményezett a Központi Nyomozó Főügyészség. A legfőbb ügyész hivatalos indítvány nyújtott be az érintett politikusok mentelmi jogának felfüggesztésére. A politikai mentelmi ügyek legfrissebb fejleményeit a 24.hu foglalta össze. A parlamenti és európai parlamenti megkeresések Hankó Balázs minisztert és Sesták Miklós képviselőt is érintik. Ezzel egy időben a hatóságok kezdeményezték a Tisza párt elnöke Magyar Péter mentelmi jogának kikérését is. Az indítványok pontos jogi indoklását a nyomozóhatóságok a vizsgálatok érdekeire való tekintettel csak később részletezik. Karácsony Gergely főpolgármester rendkívüli és nagy horderejű bejelentést tett a fővárosi önkormányzat nevében. Tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel megsemmisítette a vitatott szolidaritási hozzájárulást. A testület kimondta, hogy az előző kormány által kivetett adó nem teljes mértékben alkotmányellenes volt. Ez a döntés komoly pénzügyi megkönnyebbülést jelent Budapestnek és a többi érintett településnek. Az önkormányzatok hosszú ideje küzdöttek a költségvetésüket sújtó kötelező befizetések ellen a bíró. Írja a 24.hu. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből, közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére. Azt írták, hogy a 6 embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és a gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek, közölte. Katasztrófa védelmi beavatkozásra nem volt szükség, tette hozzá a szóvivő. Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Closed. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlésben. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Sándor Palota hivatalos közleményt adott ki a legfőbb ügyész jelölési folyamatával kapcsolatban kialakult vitára reagálva. Baka András köztársasági elnök továbbra is teljes mértékben fenntartja az országgyűlés előtt elmondott szakmai véleményét. Az elnöki hivatal hangsúlyozta, hogy az államfő megtette a törvényes javaslatát Szatmári Zoltán személyére. Közleménye szerint a végső döntés a politikai felelősség most már kizárólag a parlament tagjait terheli. A Tiszapárt frakciója ugyanakkor jelezte, hogy a jelenlegi formájában nem támogatja az államfő jelöltjét. Komoly belpolitikai döntések születtek az országgyűlés ülésén a képviselői mentelmi jogok kapcsán. A parlamenti szavazás során a képviselők úgy határoztak, hogy felfüggesztik három politikus mentelmi jogát. Az érintettek között van Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós kormánypárti képviselő is. A szavazást követően a Fidesz és a KDNP frakció tagjai demonstratívan kivonultak az ülésteremből. Ezzel párhuzamosan a parlamenti képviselők döntöttek az új médiatanács hivatalos megalakulásáról is. Az ország házban történt politikai eseményeket a Portfólió foglalta össze. Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Taktakenézen, írta a térség országgyűlési képviselője Facebook oldalán. Bihari Zoltán posztjában úgy fogalmazott, hogy erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben, a vitákat pedig békés és demokratikus eszközökkel kell rendezni. A politikus hozzátette, a történtekért felelősöknek a törvény előtt kell felelniük, és fontos, hogy a bűncselekményre ne újabb erőszak legyen a válasz. Az MTI információi szerint az áldozat a 2024-es önkormányzati választásokon a Roma Jó Egyesület jelöltjeként lett képviselő Taktakenézen, mellette a települési roma nemzetiségi önkormányzatnak is tagja volt. Szapulo János Facebook oldatlapja szerint 1967-ben született. Korszerűsítette az oszmán uralom időszakáról szóló tárlatát a Füleki Vármúzeum, így a történelmi örökséget a legújabb digitális technológiákkal kapcsolják össze. A fejlesztés három egymáshoz kapcsolódó tevékenységet foglal magában. Az első egy generatív mesterséges intelligenciát alkalmazó applikáció fejlesztése. A látogató a várban szelfit készíthet vagy lefényképeztetheti magát, majd az applikációban férfi vagy női öltözetet választhat, a mesterséges intelligencia pedig egy olyan fényképet generál róla, amely oszmán tisztségviselő vagy civil öltözékben ábrázolja őt. Az ukrán légvédelem kiadta a legfrissebb napi jelentéseket az országot ért éjszakai támadásokról. A hivatalos közlemény szerint az orosz erők összesen több mint 200 drónt és több rakétát indítottak ukrán célpontok ellen. A légvédelmi egységek az ország több régiójában is sikeresen léptek fel a támadó eszközök ellen. Ezzel egy időben Zaporizsja városában súlyos találat ért egy helyi bevásárlóközpontot. A támadás következtében hatalmas tűz ütött ki az épületben, legalább egy ember megsérült, írja a Portfólió. Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban általában 5 és 10 fok között, a szélvédett kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli, még délután 18-24 fok közötti értékekre számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybus című

0: legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon dolgozunk,

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Ráhel Klub. Mi emberek uraljuk a Földet. Sokszor beszélünk erről, és szeretjük azt hinni, hogy ez így is van. De hát itt vannak az állatok, itt vannak a növények. És bizony, vannak olyan emberek, akik jobban szeretik az állatokat, mint az embertársaikat, mert azt mondják, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Vagy azt mondják, hogy az ő kis cicája az olyan, de olyan okos, hogy éppen, hogy csak meg nem szólal. Nos, az biztos, hogy nagyon sokan szeretik, nagyon sokan szeretjük az állatokat. Hiszen én magam is az állatokat szeretők közé sorolom magam teljes joggal. A Ráhel segítséget szervező alapítvány tagjai, önkéntesei sokszor segítenek állatokon is. Bizony előfordul, hogy egy idősebb hölgy vagy úr már nem tudja a kiskutyáját, kis cicáját megfelelően gondozni, és bizony mi kerestünk annak a házi kedvencnek új otthont. Méghozzá olyan kedves otthont, ahol jobban bántak vele, mint az előző helyen. A mai Ráhel Klubban állatokkal fogunk foglalkozni. Először is ősi állatokkal. Bizony, bizony. Az állatok van úgy, hogy az emberek mellett harcolnak, és van úgy, hogy akár meg is mentik az emberek életét. Nem sokára ilyen hősi állatokat mutatunk be nektek. És ez is jó bizonyság arról, hogy állati barátainkat meg kell becsülni, tisztelni kell, és segíteni kell őket a mindennapokban. Hogy együtt a Földön még jobban, még nagyszerűbben éljünk, mint eddig. Most hallgatunk egy kis zenét, aztán találkozunk a hősi állatokkal.

Szeretnék nektek mesélni először is egy hősi medvéről. Nos, medvét már mindannyian láttunk az állatkertben, és tudjuk jól, hogy a medvék nagyon-nagyon régóta részei a világ ökoszisztémájának. Igazából 8 fő fajtája van a medvéknek, és olyannyira nagyszerűen elterjedtek az egész világon, hogy a sarkvidéki jégtől a trópusi erdőkig ott élnek nagyon sok helyen. Hát a legismertebb fajtája igazából a medvének a barna medve, ez Magyarországon is van, de például ott van a grizzly, aztán ott van a jeges medve, az amerikai fekete medve, az örvös, az ajakos, a maláj, a pápaszemes, és persze ott van mindenki kedvence, a panda maci is, az óriás panda. Nos, nem mindegy, hogy melyik az a medvefaj, amely hőssé vált. Néha látni képeket az internet világában arról, hogy jeges medvét etetnek sarkvidéki kutatók, és láthatólag jól érzi magát az a jeges medve az emberek világában, és rendszeresen oda jár némi elemózsiáért, vagy egyszerűen csak azért, hogy játszon a szánhúzó kutyákkal. Aztán van az amerikai fekete medve, vagy baribál, Észak-Amerika legelterjedtebb medvéje, aminek ugye a neve is az, hogy fekete medve, általában fekete vagy nagyon sötét barna a szőrzete. Aztán a jellegzetes fehér félholddal a mellkasán az úgynevezett örvös medve, ami Ázsiában honos. A hosszú karmokkal és a termeszek elfogyasztására specializálódott szája rendelkező úgynevezett ajakos medve, ami Indiában elterjedt, vagy a maláj medve, a pápa szemes medve, Dél-Amerika, illetve az ázsiai trópusi esőerdők lakói ezek. És persze a szinte csak kizárólag Kínában élő óriás panda. Nos, sokfajta medve van, és a medvék többsége mindenevő, tehát az étrendjük a fajtól és az élőhelytől függően jelentősen eltérhet. De hogyha arról beszélünk, hogy milyen hősi állatok vannak, amelyek embereknek az életét megkönnyítették, vagy embereknek az életét megmentették, akkor nagyon valószínű, hogy nem medvére gondolunk, hanem mondjuk gondolunk egy kutyára, amelyik kihúzza a bajba jutott gyermeket akár a sebes áró folyóvízből, vagy kimenti a gyermeket, vagy felnőtt embert, kihúzza akár élete kockáztatásával is a tüzet fokott házból. De valahogy a medve az egy vadállat a mi szemünkben, és nem gondolunk arra, hogy emberi életeket menthet, és nem gondolunk arra, hogy nagyon sokan hálásak lehetnek egy medvének. Pedig bizony volt ilyen. 1941-ben a szovjet gulágból a gulág az büntető tábort jelent. Nagyon sokszor a sztálini kommunizmus idején az állam, illetve még inkább Sztálin és a barátai ellenségeit ilyen gyűjtőtáborokba, büntetőtáborokba vitték, tehát ez a gulág. Tehát a szovjet gulágból kiszabadultak lengyel katonák. És ezek a lengyel katonák, ezek déli irányban próbálták elhagyni ezt a területet, olyannyira, hogy Palesztina felé mentek. Tehát nem Lengyelország felé. És amikor eljutottak a szír területig, akkor egy kurd fiatal pásztorfiúval találkoztak. A kurdok többek között a mai Szíria területén élnek, és valóban még ma is nagyon sok pásztor van közöttük, hát az 1940-es években pedig még inkább. És ennek a pásztorfiúnak volt egy kis medvebocsa. Ezt a medvebocsot ez a pásztorfiú találta, és próbálta életben tartani ételmaradékokkal. De hát ez nem igazán sikerült, hiszen ő maga is éhezett. És amikor találkozott a lengyel katonákkal, akkor a lengyel katonák némi apró pénzért és néhány konzervért cserébe megvették ezt a medvebocsot,
ettől a szír pásztorfiútól. És elvitték magukkal, mint egyfajta házi kedvencet. És a lengyel katonák legyalogoltak egészen Egyiptomig. Elnevezték a kis medvebocsot Wojteknek. Wojtek 1942-ben elkezdett segíteni a lengyel katona barátainak. A lengyelek ételnek azt adták a kis medvebocsnak, ami nekik volt. És hogyha a lengyel katonák szereztek egy kis italt, mondjuk sört, akkor sörre is megitatták. Sőt, mivel nagyon szerettek cigizni, ezért cigarettára is rákapatták. Tehát a kis medvebocs elkezdett dohányozni. Mindjárt folytatjuk a történetet, de először zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

A mai Ráhel Klubban hősi állatokkal foglalkozunk, és az előző részben a különböző medvefajtákat kezdtem el sorolni, és utána pedig elkezdtem mesélni egy történetet, egy valós történetet, ami ugye úgy kezdődött, hogy 1941-ben a szovjet gulágból kiszabadult lengyel katonák egységbe formálódtak, és Palesztina felé vették az irányt, és a szíriai területen ugye találkoztak egy fiatal pásztorfiúval, akitől megvettek némi pénzért és néhány konzervért cserébe egy medvebocsot, és a kurd fiú, tehát ez a szíriai kurd fiú odaadta nekik a medvebocsot. Vojteknek nevezték el a lengyel katonák, és ők gyaloltak még délebre egészen Egyiptomig, és mindeközben ugye etették a kis medvebocsot, aki közöttük nőtt föl. És a sört is megkedvelte, és bizony-bizony még cigarettával is megkínálták, és olykor dohányzott is velük együtt. A medve hálás volt azért, hogy így szeretik és így foglalkoznak vele, és 1944 elején több csatában a lengyeleknek az oldalán harcolt a nácik ellen. Ez az egész nem egy kitalált történet, hanem nagyon is valós történet. Például Monte Cassinónál 20-25 kilós lövegeket, illetve egyéb más hadi eszközöket tettek hatalmas hátizsákban a hátára, és az ezeket szállította. És amikor a lengyel katonák a csatába mentek a németek ellen, akkor pontosan tudta, hogy melyik oldalon áll, tehát a lengyel barátait védte a németek ellen. A németek pedig rettegtek ettől a medvétől, hát nem csodálom. Egy hatalmas állat hirtelen rájuk támad, marcangolja őket, és borzasztó hangon ordít. Hát természetes, hogy nagyon megijedtek. Nos, a második világháborúnak egyik érdekessége volt ez a Vojtek nevű lengyel medve, aki ugye úgy volt lengyel medve, hogy igazából a Szíriában született, de a lengyelek fogadták be, és ők nevelték föl. És a különböző háborús tévi híradó felvételeken szerepelt, és képzeljétek el, hogy megtanították még szalutálni is. Tehát amikor látta, hogy a kis barátai felemelik a kezüket, akkor ő a mancsát felemelt, és így próbált szalutálni. Mindig oda ment a medve, ahová ez a lengyel katonai csoport ment. És a világháború vége felé őket Edinburgh-be, Skóciába helyezték, és itt ment nyugállományba, úgymond ez a medve. Nem tudott velük már hazatérni Lengyelországba, hanem az Edinburgh-i állatkertnek a dísz lakójává vált, és mivel róla film is készült, tehát újra mondom, ez egy valós és értékes történet, nos, rendszeresen lengyel turista csoportok meglátogatták őt ebben az állatkertben, Skóciában, és annyira szerette a lengyeleket, hogy ugye a füle a különös lengyel nyelvhez hozzá volt szokva, és feljegyezték róla, hogy ugrál, és mintha táncoló mozdulatokat is tenne, amikor erős hangon, nagy hangon lengyelül beszéltek hozzá, és kiabáltak, hogy itt van Vojtek, és akkor lengyelül még az, hogy medve, stb. Tehát felismerte évekkel, évtizedekkel azután is, hogy már elszakadta régi barátaitól is a lengyel nyelvet. Nos, ő a II. Világháború egyik legismertebb állati hőse. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 8 fajta medvefajta van a világon, és ott van az ajakos medve, meg az örvös medve, meg a barna, meg a fekete, meg a grizzly, meg a jeges medve, stb., akkor emlékezzünk meg arról, hogy Monte Cassinónak, ennek a hatalmas II. Világháborús csatának az egyik nagy hőse, egy csodálatos barna medve volt, amely az életét kockáztatta emberi barátaiért, és sok-sok életet megmentett. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk, és megismerkedünk más állati hősökkel is.

Az elmúlt részekben egy hős medvéről, Wojtekről meséltem nektek, és arról, hogy az állatok bizony az életüket tudják adni az emberekért, és nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. Az első világháborúban még nagyon gyakori volt az, hogy postagalambokkal üzengettek egymásnak a különböző, akár ostrom alatt álló katonai csoportok, és így próbáltak embereket menteni. A postagalambok már a rómaiak és a görögök idejében is arra a célra szolgáltak, hogy ahogy a nevében is benne van, hogy postagalambok, a rómaiak és a görögök idejében is arra a célra

0: az ellenséges vonalak mögött csapdába kerültek. Nos, az történt, hogy ez a Charles Whittlesey, aki egyébként 1884 és 1921 között élt, ez az amerikai tiszt éppen postagalambot küldött a feletteseinek, és azt találta ki, hogy ebbe a postagalambi üzenetbe ezúttal nem csak azt írja bele, hogy itt és itt milyen állapotban vannak a vonalak, a csapatok, hogy mit kellene esetleg tenni, hanem gyorsan még odafirkantja azt is, hogy ők maguk nagy bajban vannak. És hát ez a hír, hogy ő ezt megtette, megmentette az életüket, ugyanis ez a postagalamb, a Cher Ami, tehát Cher Ami, az elvitte ezt a hírt. És az ellenség is tudta, hogy postagalambot küldhetnek, és ezért minden egyes madárra elkezdtek lövöldözni. És bizony, az ellenséges német erők Cher Amit is eltalálták, és súlyosan megsérült. De a levelet még sikeresen kézbesítette, és utána ápolták, és még körülbelül egy évet élt ez a kedves kis madár, de a levél, mivel megfelelően megkapták, ezért megmentette 194 embernek az életét, és köztük a Charles Whittlesey-nek, ennek az amerikai tisztnek is megmentette az életét. És ez azért is fontos volt, mert az első világháborúban ugye még a postagalamboknak jelentős szerepe volt, de egyre többen azt mondták, hogy hát minek ez, hát nincs ezekre szükség, és amikor ez a 194 ember ez életben maradt, és egyértelműen egy hős madár miatt, tehát a Cher Ami miatt, ami azért is volt fontos, mert a galambok, amikor lőnek rájuk, akkor hát ugye tovább repül, tehát nem magát mentette, hanem a feladatát teljesítette. Tehát ez felhívta a figyelmet arra, hogy valóban egy ilyen picike jószág mennyi embernek az életét meg tudja menteni. Tehát 194 embernek az életét mentette meg. Ez nagyszerű dolog. És meg kell becsülni a galambokat is, és tudjátok, hogy mai napig is a postagalambokat sok területen olyan módon becsben tartják, hogy bajnokságokat is rendeznek számukra. Nos, zenélünk egyet, aztán egy hőség kutyával ismerkedünk meg.
1: Let's hear the invitation of the prophet Hosea as he calls us to return to the Lord with a promise that he will heal us, revive us and restore us so that we may live in his presence.

Az elmúlt percekben megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört és a cigarettát, és nem mellékesen medve volt, valamint Cherrel, akit nem tudtak megállítani a németek, és ő maga egyedül ez a picike galamb 194 embernek az életét, köztük a gondozójának, Charles Whitley-nek az életét is megmentette. Nos, most nézzünk egy kutyát. Az amerikai sereg oldalán a II. Világháborúban több ezer kutya került bevetésre. A legismertebb köztük egy német juhász, egy kólia és egy husky keveréke volt. Elsősorban 1943-ban tüntette ki magát Chips, tehát így hívták Chips, amikor a szövetségesek partra szálltak olasz területen, pontosabban Szicíliában. Amikor az amerikaiakra jól takart bunkerekből elkezdtek lőni az olaszok, akkor Chips egyedül, tehát a kutya egyedül betört a bunkerbe, és elhallgattatta a lövészeket, tehát megtámadta őket. Pár perccel később a kutya kikísérte a négy lövészt. Tehát annyira vadul megtámadta őket, hogy egy maga, ez a kutya, négy lövészt le tudott fegyverezni. És még ugyanazon a napon Chips leleplezett néhány olasz katonát, akik be akartak épülni az amerikaiak sorába, hát kiszagolta, hogy más a szaguk. És remek szolgálataiért több kitüntetést is kapott, amit az amerikai politikusok hát nem díjaztak. Mert az amerikai politikusok akkor azt gondolták, meg úgy nyilatkoztak, hogy hát egy kutya mégis hogy kaphat ilyen nagy kitüntetést. Egészen addig, amíg a négy lövészt legyőző Chipsnek újabb nagy bátor tetteiről nem értesültek. És képzeljétek el, hogy a kongresszus végül is 3 hónap vita után megtiltotta, hogy az állatok bárminemű katonai rendfokozatot kapjanak. Azért, mert ez a Chips nem csak ezeket a hűstetteket, hanem más hűstetteket is végrehajtott, és bizony arról volt szó, hogy kinevezik hát legalábbis őrmesternek, vagy szakaszvezetőnek. És higgyétek el, hogy ez nem vicc, hiszen Wojtek, a híres lengyel medve például szakaszvezető volt. Tehát vannak ilyen dolgok. Nos, Chipset megfosztották az érdemrendjeitől ezek után, a 3 hónapos vita után, hogy ugye egy állat nem kaphat emberi kitüntetést, de hát Chipset ez nem nagyon érdekelte. Chips ugyanúgy hősi tetteket hajtott végre, és tovább teljesítette a szolgálatát. Majd 1945 végén visszatért eredeti gazdájához, New York államba, és ott élt még hosszú ideig, gazdái nagy örömére. Nos, a mai nap megismerkedtünk Cherrel, a hősi galambbal, aki 194 embert mentett meg, megismerkedtünk Wojtekkel, aki szerette a sört, a cigarettát, és nem mellékesen szakaszvezető volt, hiába volt egy nagy, hatalmas barna medve. És Chipszel is, aki kiérdemelte az érdemrendeket, de megfosztotta tőle az amerikai kongresszus 3 hónapi vita után. Ez a 3 állati hős, amiről egyébként a 3. évezred extra újságjában olvastam, meg az interneten is több helyen, nos, jó bizonyíték arra, hogy nagyon meg kell becsülni állati barátainkat. És kérlek benneteket, hogyha most mellettetek van valami kedves kis kutyus vagy cica, akkor simogassátok meg az én nevemben is, hiszen mi magunk is itt a Ráhel segítséget szervező alapítványnál nagy becsben tartjuk állati barátainkat. És ki tudja, milyen idők jönnek ránk, bizony lehet, hogy eljön az idő, amikor megmentik megint az életünket, ahogy előttünk sokaknak az életét megmentették ezek a nagyszerű barátok. Most a Ráhel Klub lassan a vége felé közeledik. És engedjétek meg, hogy áldást mondjak az állatokra. Tudjátok, hogy mi itt Istenben bízó emberek vagyunk, nagyon sokan a Ráhel segítséget szervező alapítvány körül. Nos, akkor mondom az áldást, de mondhatjuk együtt is. Drága Istenem, köszönöm, hogy vannak állatok a Földön. Köszönöm, hogy én is szerethetem állati barátaimat, és gondoskodhatok róluk. Köszönjük, hogy ők hűségesek és szeretettel vannak felénk.
Köszönjük, hogy segítesz nekünk, hogy minden állatkínzás és állatokkal való rossz dolog ellen fel tudjunk lépni, és hogy megbecsüljük állati barátainkat. Hálásak vagyunk az állatokért. Isten dicsőségére élnek ők is. Köszönjük, Uram, hogy meghallgattál bennünket. Ámen. Ámen. Ahogy az előbb mondtam, simogassátok meg kedvenc kutyátokat, kedvenc cicátokat az én nevemben is, és dicsérjétek meg őket, mert nagyszerű tulajdonságaik vannak. És bizony csodálatos kegyelem, hogy Isten az ő jóságából állati barátokkal látott el bennünket. Ma elbúcsúzunk, de egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!